velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

bennem. Én hagyom a dégyen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél. De nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél. Mindegy, hogy mennyire

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Sziasztok!
2: Jó reggelt! Na mi a nagy helyzet?
1: Jó reggelt kívánunk, kedves Vajdaság, kedves hallgatók határon innen is túl.
2: Meg a világban mindenhol.
1: És hát a világban szórakoz. Mindenhol.
2: Így van.
1: Hát
2: Zoli is írja, sziasztok.
1: Kanadától, Európa különféle országain át, Ausztráliáig. Mindenkit köszöntünk. Hello, sziasztok, jó reggelt.
2: Sziasztok, Zolinak még hat a szedatív, amit este bevett. Nézzétek el neki. Kicsit még a hatás alatt van, viccerek nyilván. Jaj, milyen volt a hétvégén, Zoli, mesélj! Hát voltatok-e minden felé, hát Palicson annyi minden töltött, hogy őrlet voltál valami?
1: Volt Fest, igen, tegnap volt élőműsor a Fitzónának, Mónival és Csillával. Érdekes volt a műsor, mármint olyan szempontból, hogy nagyon sok ilyen életmódváltó, sportoló, akkor kerékpáros volt ott, ugye volt ez a Velotour nevű rendezvény is, és akkor ez így összelett kötve egy kicsit a kollégák által, ami teljesen jó. Ugye sokan voltak itt mindenhonnan.
2: Vermes
1: idősek,
2: napok
1: fiatalok,
2: is
1: vermes napok, igen. Úgyhogy érdekes volt, szép volt, nagyon nyüzsgő volt a város, és főleg Palics. Aztán tényleg a Folk Music Fest is volt. Volt egyébként már, tehát két napos volt ez a rendezvény, mi tegnap voltunk kint, szombaton nem voltunk kint, de tegnap viszont voltak gyerekprogramok, meg volt egy ilyen, voltak ilyen fajátékok, meg hát koncertek, ugye Juhász zenekar, nice. Ravnica, meg a Mendikus, tehát mindenki fellépett. Úgyhogy érdekes volt ez, arról beszélgettünk, hogy ezt még jobban lehetne fejleszteni, olyan értelemben, hogy még több ilyen sátrat kirakni oda, és akkor lenne az egésznek ugye még inkább, ugye még erősebb fesztivál hangulata. Aha. De hát ennek nyilvánvalóan erre a szervezők is gondoltak, csak nem olyan egyszerű ezeket a dolgokat kivitelezni, az nyilván. Az igazságot a Palicsi parton. Sok mindenre kell odafigyelni. És a gyerekeknek ez teljesen jó. Tehát amikor a gyerekek mindenfelé rohangálnak, és élvezik ezt a környezetet, meg a szabadságot, akkor teljesen jó. Épp ott az egyik barátommal beszéltük, hogy ahhoz ki, tehát hogy itt mindig az a kihívás, hogy mindig szemmel kell tartani, tehát, hogy akkor hol van az egyik, hol van a másik. De a barátomnak van három. Az, aki mindenfő volt, az egyik az pici, de a másik kettő az így mindenhol szaladozik, a miénk is ugyanígy. És akkor úgy mondtam, hogy hát igen, végül is volt Bölcsibe is, a Zoviba is egy ilyen gyereknap, néhány hete, és akkor szabadon engedtél a gyerekeket, mert tudtad, hogy fal veszi körül azt az egészet.
2: Az egy nem egy rossz dolog.
1: Itt viszont nem volt fal, itt azt érzed, hogy a Palicsban kössenek ki.
2: Na ez az.
1: Megbeszéltük ott, hogy hát nehogy a tóban kössenek ki, vagy még rosszabb, Tóbában kössenek. Itt annyira elveszten a gyereket, hogy valóban annyira elcsámborog, de most nem volt semmi ilyesmi. Jó volt. Jó kis fesztivál volt ez.
2: Őrlet,
1: igen, így van.
2: Itt van velünk különben Zoli. Mondta, hogy igen, alásra jelentkezem, hogy itt vagyok, ugye?
1: Hello,
2: from
1: hello.
2: Ausztrália. Meg Tihi, meg Ati, meg Zoli. Mindenki
1: halljuk,
2: van.
1: Hogy elég sok a cápa támadás arra felé mostanában.
2: Hát te hihetetlen milyen vagy. Jelentkezik az egyik hallgatók, te rögtön ezzel, ami médiában megy.
1: Hát de hát
2: gond van a cápákkal, mi azért?
1: Hát ő jobban képben van ezzel a történettel.
2: Gond volt mindig is.
1: Hát jó, mindig gond volt, de most különösen.
2: Hát most különösen.
1: Most elég csúnyán harapnak a halak arra felé.
2: Megindult a cápa szezon.
1: Cápa szezon, igen.
2: Cápa szezon megy ezerre. Hát Istenem, ez van.
1: Shark season.
2: Shark Nédó, nehogy legyen valami jó kis... Húri, nem, mi az a tordádra, hogy felkapja itt a cápákat, aztán lövi ott az emberek. Legrosszabb film, amit meg tudtok nézni.
1: Persze.
2: Az egyik, valószínű. Na mindegy. Szóval igen, a hétvégén tényleg rengeteg minden volt, és mondom, főleg a központ az Palics volt. Hát én saját utamat jártam nyilván egész hétvégén, őrület, mert hogy képzeld el, hogy a szombati napon nekem van egy, hát több unoka öcsém van nekem, de most azért Leon unoka öcsémnek volt a 18. szülinapja.
1: No.
2: Úgyhogy very nice, és akkor volt ilyen nagy családi garden party. Ami tök jó volt, mert ritkán jön össze az egész család, és hát ez a mi családunk, ez teljes őrület, de hát én nagyon szeretem őket. Tényleg mi, mikor összejövünk, akkor ez tipikusan, hogyha így, mondjuk így, tudod, van valaki, aki új az életedben,
1: igen,
2: bárkinek ott, és hogy be kell mutatni ebbe a családba, mondjuk az lehet, hogy neki először szerintem ilyen sok. Mi szerintem megszégyítjük az olaszokat. Ami azt jelenti, hogy mi mennyire hangosak vagyunk, mennyire hangosan beszélünk, röhögünk a témák. Ez űrlet. Űrlet az egész, úgyhogy én ezt adom.
1: Jól sikerült.
2: Jól sikerült, meg a másik az, hogy én éppen azon gondolkoztam, és beszélgettük itt a Dáviddal, hogy én annyira szeretek minden ilyen kaját, ami kint készül, hogy igazából nem is tudok mondani olyat, amit nem. Tehát igazából tök mindegy, de hát, hogy az összes bográcstól kezdve, az összes forgassuk bármit, az összes, nem tudom én, rostélyos, az összes barbecue, én tényleg az igazság, hogy
1: rostélyos.
2: Én bármit megeszek. Ez az igazság.
1: És akkor mi volt itt? Minden volt rostélyos?
2: Nem, itt most, nem, ez csak úgy általánosságban eszembe jutott, mert múlt hétvégén malacot forgattunk, most pedig ilyen őrült mennyiségű bab, ami tele volt csülökkel, kolbász, mindenféle hússal.
1: Szeretik az emberek?
2: Nem tudom, én nekem ez nagy kedvencem. Sok mindenki nem akar ilyet csinálni.
1: Aha.
2: Nem tudom miért. Nekem volt
1: félnek. Ilyen
2: is... Nem hiszem, hogy félnek, hanem...
1: Jó, van egy ilyen,
2: abszolút egy ilyen téveszme, például nekem így a társaságban is, hogy kérdezzük, nem tudom, valami, mit csináljunk, és akkor mondom, hogy na, legyen bab. Á, azt nem lehet, marhát kell lenni. Hát mondom, de miért? Hát nekem attól a sűrű babtól, amikor tele van mindenféle húsa.
1: Hát igen, azt jól kell csinálni.
2: Áú, de jó az.
1: Azt jól kell csinálni, tehát a sűrű babot azt tényleg jól kell csinálni. Ezt
2: hát jó.
1: Kell. És hogyha jó sikerül, akkor tényleg fenomenális.
2: Hát ez szuper jó, ne szórakozzatok.
1: Fenséges. Én is nagyon-nagyon szeretem.
2: Egyedül azt annyira, na például, ha már a babnál tartunk, és akkor ugye van két opció, hogy most egy ilyen tele hússal egy ilyen sűrű babot készít el valaki, vagy pedig olyan nagyon bőlevű babot, ami tele van zöldséggel, meg minden. Aha. Hát nekem az olyan kicsit bezvez, hogy akkor már úgy, ha már ott a bab, akkor mi ezt az utat válasszuk. De hát jó van mindegy, nyilván ízlések és pofonok. Úgyhogy megeszek én mindent. Zoli írja, hogy tegnap főztünk bárány pörköltet bográcsban. Én azt is szeretem.
1: A bárány pörkölt is egyébként egy... Hát úgy azért... Ez a félnek, én ezt egyébként az előbb azért mondtam, meg mondjuk a báránypörköltre is fel, tehát ezek nehéz kaják. Tehát ezért. Itt azért észnél kell lenni. A báránynál tudom, hogy én egyszer, én annyira nem a kedvencem, de egyszer voltunk egy fesztiválon, 2 éve, 3, amikor ilyen szalonnában, meg mindennel együtt megettük, nem voltunk normálisak, és ettük 2 tányérra, hát én rosszul voltam egész délután.
2: Aha.
1: Tehát én úgy kikészültem attól, tehát hogy nyilván itt mértékkel kell, meg ésszel főleg, de ezek nagyon finom ételek. Tehát.
2: Persze, hogy ne. Érdekes ez, meg ugye érdekes az, hogy mit szoktunk enni, és mit nem szoktunk enni, mert hogy ugyanúgy ez ebbe a bográcsba, tudod, amikor mindig nyáron voltál már te is kint, simán, tudom, hogy tavaly voltál biztos, ezen ugye ezen a vadásznapon, ami magyar kanizsán van.
1: Igen.
2: Na és akkor ott aztán van minden. Az évek alatt ott megkóstoltunk mindent, tehát vaddisznó, ilyen pörkölt, vagy paprikás, őz.
1: Őz,
2: meg a legnagyobb meglepetés a borz. Nem tudom, hogy te akkor ott voltál, amikor a borz paprikást vagy pörköltet ettük.
1: Nem, akkor azt hiszem,
2: szóval,
1: hogy
2: mert nem tudtam, mert azt hittem, hogy viccelnek. Tudod, egyik évben volt ez, hogy tudod, borzból lehet ilyet készíteni, és akkor én most tényleg, mikor elmentem tavaly, akkor megkérdeztem, hogy de várjatok, ez a borz most ez egy igaz sztori? Vagy mondom, ti most így cseszegettek, én meg nem tudom ezt hova rakni, és elhiszem. És kiderült kézzel, hogy Magyarországra jött egy fickó, akinek a specialitása a borz,
1: na.
2: Aki különben állandóan hallgatja a reggeli műsort, azt mondja, hogy ő vág minket totál.
1: Tényleg?
2: És ő meghívott minket, hogy kóstoljuk meg, és nagyon érdekes volt, mert ilyen tárkonyos, ilyen valami, ilyen tejfölös valami nagyon-nagyon-nagyon finom volt ez a borz hús, és képzeld el, hogy mi volt mellé.
1: Na, mi volt mellé?
2: Nagyon érdekes, mert olyan, mint egy gőzgombóc, aminek a közepe kolbásszal van töltve. Nagyon érdekes, és ezt tették mellé, és nekem ez a szürreális volt, mert én még nem kóstoltam előtte sose. De működött a dolog, hát ez a lényeg különben.
1: Persze,
2: működött a
1: dolog. Persze.
2: Működött a dolog, egyedül nem próbáltam ki még a szarvas burgert, mert az is szokott lenni. Hát az ő valahogy elmaradt, de igen. Szóval,
1: jó, na, hát majd igazából. kipróbálod.
2: Úgyhogy ezzel minden, meg tudom, mit nem próbáltam ki még? Na igen, azt egy picikét tartok tőle. Legalábbis ott nem próbáltam. Készen, akkor egyszer bestem a rádióba régen, amikor még időszámítások előtt jártunk ilyen élő műsorok a Csantavérre. De voltál te is velem, biztos.
1: Mikor volt az?
2: Nagyon régen. Nagyon régen.
1: Bennünket nem hívnak Csantavérre valamiért.
2: Ah, én tudom, pontosan.
1: Én is tudom.
2: Majd rámesél. De igazából ez is nagyon egyszerű dolog, mert mentünk Csantavérre régen minden évben valamilyen műsorra, és egyszer
1: igen,
2: volt
1: voltunk egyszer, persze,
2: és akkor tudom, hogy egyszer volt egy olyan, hogy majd megyünk Csantavérre élő műsorra, És tudod, hogy fölkelek reggel, és így szakad az eső. És így mondom, hogy de most így hogy bírunk el? Hát konkrétan egy rohadt kábelt nem tudsz kihúzni.
1: Tényleg,
2: hát...
1: tényleg rettenetesen ömlött. És emlékszem, ömlött, mint a dízsából öntötték.
2: Kiültem a teraszra. Aha. Mert nem hittem, hogy hogy esik.
1: Aha.
2: És tudod, hogy folyik mindenhol, tudod, így áll a víz.
1: Aha.
2: És azt hiszem, hogy veled, vagy nem tudom, kivel kommunikáljuk, hogy amúgy én szívesen elmegyek, de hogy ez így technikailag nem megoldható, ugye?
1: Ja.
2: És le kellett mondanunk azt a műsortot aznap délelőtt, mert mondtuk, hogy ezt így nem lehet. Tehát, hogy tudom, ez amikor az egyik ismerősen mesélte, amikor egy cirkuszban egyszer állítottak egy színpadot, ez megsüllyedt a színpad. Tehát egyszerűen vannak határok, amikor föl kell adni.
1: Aha.
2: És ugye nem mentünk el, és akkor
1: pontos,
2: mondták, hogy...
1: Pontosan emlékszem erre.
2: És, akkor, és akkor valami volt, hogy akkor hát ilyet nem lehet csinálni, és akkor
1: igen,
2: többet
1: igen, ott felháborod, nem mentünk csantavére. Hát,
2: én már azt sem tudom, hogy akkor ki volt ott a főnök, vagy nem tudom.
1: Lényegtelen. Nem ez a lényeg. Szóval az van, hogy és akkor aztán volt még, tudom, hogy aztán hallottam, hogy egy csantavéri ismerőseim mondták, hogy este a DJ is rajtunk éltszerűdött, hogy már mi megijedtünk az esőt. Hát most értetted, hogy...
2: Azért vannak határok,
1: de ebbe tehát mi akkor műsorvezetőként a legkevésbé volt beleszólású, mert hogy itt azért volt egy műszaki igazgató, van itt egy igazgató.
2: Én elmegyek beszélni, de...
1: Van itt, aki ezt így eldönti, tudod, de ennek nyilván az a háttere, hogy a technikát meg lehet-e oldani. Akkor még nem is volt közvetítő kocsink.
2: Nem, semmi.
1: Akkor még nem is volt közvetítő. Tehát, hogyha ez ma történne, akkor nyilván más lenne a sztori.
2: Hát, ma gyene lehet, hogy valahogy
1: megoldható. Lehet, hogy valahogy megoldható lenne, de teljesen más úgy, és akkor ott abban a szituációban. Emlékszem, hogy így néztünk ki az ablakon, és szakadt az eső.
2: Katasztrófa.
1: Volt még egy ilyen esetünk, amikor mentünk volna Mórahalomra, és annyira rettenetes sorok voltak a határon, több órás sorok voltak a határon, és 40 fok, vagy valami ilyesmi.
2: Így van, 40 plusz fok.
1: És ott is probléma volt az átjutással.
2: Meg a fokkal.
1: És igen, és akkor aztán jóval végül ezt így megbeszéltük. Azért volt ez kellemetlen, mert a Mórahalom polgármestere szerette volna akkor a műsorban bejelenteni, hogy határbuszokat szerveznek van, a fürdőből.
2: Igen.
1: És megint nem mentünk el, és ennek volt egy ilyen... Tehát sok esetben nem rajtunk múlik, nyilván rajtunk múlik, de mérlegelés után múlik rajtunk. Tehát nem azért, mert nem volt kedvünk. Tehát, hogy ez nem a kedvről szól, hanem arról szól,
2: igen.
1: Sok mindennek kell együtt állni.
2: Hát szóval vannak ilyen dolgok.
1: Előfordul. Nálunk most a szezon kezdő, ez tényleg a Fitzona műsor volt, de lesz még itt mindenféle kispiacon is, a júliusban Szabad Egyetem, úgyhogy sok műsorra készülünk ebben az évben is. Én nagyon szeretném, hogy egyébként Csantavére is eljussunk valamikor valamilyen formában, mert miért nem mennénk el. Tehát, hogy ez itt közel van, szeretjük, sok a hallgatunk, én megmerem kockáztatni, rengeteg.
2: Nem biztos.
1: És hát nagy szeretettel megyünk oda is, úgyhogy. Tudok, persze, két-három törzs hallgatót, aki a 9-esre hallgat, és Csantavéri. Úgyhogy Csantavére
2: volt, az egyik legérdekesebb interakcióm az egyik hallgatóban. Nagyon aranyos volt. Ugyanis valami ilyesmi volt a történet, hogy így odajött egy fickó, és mondja, hogy szevasz. Azt mondja, hallottam a rádióba, hogy azt mondtad, hogy mindenfelé vannak barátaid, de hogy így bár gondolkozol akkoriban, ugye, hogy
1: aha.
2: De hogy Csantavéren nincs. Úgyhogy én csak szeretném mondani, hogy se nyújtja a kezét, Mátó van! Nagyon aranyos. De azért hoztam fel Csantavért, mert Csantavéről tudni kell, hogy a Bicskán kívül még egy dologról ismert, ez pedig a Zúzapörkölt.
1: Zúzapörkölt.
2: És amikor vannak ilyen happeningek, akkor nagyon sokszor különben pont a Zúzapörkölt megy, és ezt készítik, és ezt csinálják, és azt ott én akkor sosem mertem megkóstolni. Ezt amikor hallotta az urak a tesóm, akkor ő készített egyet, és akkor mondta, hogy a gyere, egyél, hát nem maradhatsz úgy, hogy nem ettél még Zúzapörköltet, amúgy nem rossz. Én is semmi se rossz. Vannak ezek a furcsa dolgok, ez az ilyen, azt hiszem, hogy létezik olyan kakastaré.
1: Aha.
2: Kakastaré pörkölt, meg kakas...
1: Kakastaré pörkölt.
2: Kakastöke, vagy valamilyen szürreális.
1: Van ilyen.
2: Hát mondjuk azért az már nem, szerintem nem a normális kategória, mármint, hogy nem a megszokott, az már ilyen olyan gurmé kategóriába esik. Tehát ilyet nem is szoktak az emberek készíteni, úgy minden nap azért nem, de hát valaki már biztos evett is ilyet, meg már ismer valakit, aki már evett, vagy valaki hallott már olyanról, aki ilyet evett. Na mindegy, úgyhogy ez így abszolút jó. Meg hát nagyon szép volt az idő a hétvégén, tényleg az hatalmas.
1: Szép volt az idő, az mondjuk egy nagyon nagy áldás volt ez az idő, mert nem volt annyira dögmeleg, viszont kellemes napsütéses idő volt, nem érezted egy pillanatra se, hogy így lerohad rólad a gatya. Hát fogjuk szerintem, mert egyébként ez nem természetes, hogy májusban már ilyen magas hőmérsékletek vannak, úgyhogy nem tudom, milyen lesz a nyár, vagy milyen lesz a július, meg a július.
2: Lehet, hogy nem bírunk majd kimenni.
1: Lehet, hogy nem lesznek, elmaradnak élő műsorok.
2: Elmaradnak az élő emberek.
1: Elmaradnak az élő emberek, igen.
2: Így folytatódik.
1: Úgyhogy ezek történtek. Én dolgoztam egyébként szombaton, most gondolkodtam, hogy azon, hogy szombaton mit csináltam. Tehát délelőtt a gyerekekkel bementünk a városba. Volt egy gyereknap, egy ilyen pici gyereknap. Hát igen, ilyen eseményet nem nagyon vettük ki a részünket, de aztán utána megmentünk, hát a szokásos őrület, a hintázás, az megvolt, meg az ilyen körút. Úgyhogy nagyon szeretünk itt a
2: központban?
1: Központban ott van az a játszótér.
2: De van ám.
1: És ott szeretnek a gyerekek nyomulni. Úgyhogy szaladgálnak át az egyikből a másikba. Ugye van ott egy ilyen kis sétány, ami elválasztja a kettőt. Ez ott van a régi centáráruház előtt. És akkor ott nagyon szeretik. Azt nagyon szeretik. Úgyhogy ott rengetegen vannak. Ott egyébként az egy kicsit ilyen orosz kommuna központ is. Nagyon sok orosz család van ott. Hát most pont szombaton történetesen kevesebben voltak, de általában mi délután szoktunk oda menni, és akkor sokan vannak. Úgyhogy na, izgalmas, érdekes volt, na, ez a szokás a szombat, én meg délután dolgoztam. Ugye, azért volt ez érdekes, mert szombaton egy nagyon intenzív napunk volt, olyan értelemben itt a munkahelyen is, mert Vajdasági vágta.
2: Ja,
1: a kollégák itt
2: volt,
1: voltak a vágtán, rengetegen forgattak. Ugye itt Topolya győzedelmeskedett, és Kisuszárvágtán pedig Orom, igen. Mm. És hát ők minden beleadtak ugye, a versenybe. És emellett még a másik dolog, ami zajlott, az a PSG Arsenal BL döntő.
2: Igen, ez egy kedvencem közt, el kell mondanom, hogy például a mai napon rengeteg lesz a foci, ami azért jó, mert azon kívül, hogy hosszú évek után megtanultam, hogy mi az a 11-es,
1: na,
2: és semmit nem tudok a foci.
1: Hát mi nem szakmailag semmi fogjuk elemezni nyilván a PSG.
2: Az égvilágon semmit nem tudok.
1: Nem így fogjuk, hanem mindazt, ami mondjuk így, az érdekesebb része, igen, ami nem a futball, ami nem a szakmai része, mert hát ehhez nyilvánvalóan úgy értünk, mint tyúk az ABC-hez.
2: Körülbelül.
1: Hát nyilván én tudom, hogy mi az a szöglet, de hát nagyjából ennyi az én tudásom.
2: Akkor tehát mi ketten
1: összerakjuk a VB-t és az EB-t, azt szoktam nézni, ha nem is rendszeresen, úgyhogy leülök és nézem, de azért a nagy meccsek érdekesek. Főleg ezt a tömegpszichózist szeretem én ebben a futballban, amikor az emberek teljesen rápattannak erre, és egy életem, egy halálom, és akkor tudod úgy beszélnek, hogy győzünk, vagy kikapunk. Nekem ezek csodálattal nézem ezeket a beszélgetéseket.
2: Tehát ez a sport nézés számomra felfogadatlan, de...
1: A sport egy olyan...
2: hihetetlen.
1: Olyan közösség... összetartó hatása van. Most nem akarok.
2: Lehetnél te egy szurkoló például?
1: Hát lehetnék.
2: Az megint egy nagyon érdekes világ.
1: Nekem ez sokkal érdekesebb, hogy ismerek olyanokat, akik életükben nem voltak szurkolók, és akkor most mit tudom én, az elmúlt pár évben valahogy ilyen nagy szurkolók lettek.
2: Igen.
1: Ilyeneket is ismerek. Akkor olyanokat is ismerek, akik mit tudom én, gyerekkorukban voltak szurkolók, és már úgy vannak fel, hogy ők nem fizetik az adómat, mit szurkoljak nekik. Tudod?
2: Tehát, ja, nem úgy, de hát például, hogy lehetnél a... Jó mondom, mert én aztán fociból nem nagyon vagyok otthon, de hát, hogy a TSC-nek a kék betyárok, ők a drukkerek, ugye?
1: Blue betyárs.
2: Szóval te is, és akkor szóval nem olyan szurkoló, csak úgy szurkoló.
1: Nem ez egy szervezet, hát ugye Albert is benne van az egyik, hát volt itt nálunk már a műsorban.
2: Mondjuk szivatjuk is eleget vele, de...
1: Tényleg?
2: De persze. De most, akkor szóval nem olyan szurkoló, csak úgy szurkoló.
1: Nem ez egy szervezet, hát ugye Albert is benne van az egyik, volt itt nálunk már a műsorban.
2: Mondjuk szivatjuk is eleget vele, de...
1: Tényleg?
2: De persze. Azért, mert Albert, ő tényleg ilyen ős magyar ember, így ebben a modern világban.

0: mindenki elítélte, hát most zajlik valami gyomozás, úgyhogy mi is itt erről beszámoltunk itt hírekben. Alapvetően erről az ember nem is tudja tud erről mit mondani. Nem szó.
1: Én biztos nem.
0: Mármint, hogy nem... nincs értelme itt elemezgetni, hogy akkor most ez volt, az volt, ki volt, szurkolói csoport, a szülei kicsoda, tehát hogy ez annyira régi történet, ami biztos, hogy katasztrofális hát, a dolog.
1: Én csak tudom azt, hogy a városnak csináltuk valami promót, és tudom azt, hogy fel kellett venni valami anyagot, és tudom azt, hogy így, ezt csak halljuk messzire, jaj, mondom, nem, jönnek a ballagok, mondom, hogy...
0: Igen, jönnek, jöttek.
1: Hogy veszünk fel itt a... Csend és béke városát, de aztán megoldottuk, mert jöttek, mentek. Nem tudom, idén nem láttam, idén is volt ilyen úszkálás, hogy mi ez? Ez most így elmaradt, nem?
0: Nem láttam az úszkálást, itt volt, mi hivatkoztunk erre a bolond ballagásra, aminek ez a lényege, hogy akkor mindenki így össznépi buliban van.
1: Igen, nálunk ez akkor még nem volt.
0: Abban a formában nem, ja. Nem, dehogy, akkor még nem volt.
1: Abszolút nem volt. Ja, de jó, hát ballagjanak, mert mindegy.
0: Hát ballagjanak, persze.
1: Jó, van, nagy dolog az különben, mikor vége.
0: Igen.
1: Nagy dolog. Hát ne ügyeskedjen.
0: 8-osoknál mindig így oda mennék mondani, hogy hát még csak most jön a neheze, úgyhogy örüljetek.
1: Hát jó, hogy. Ez volt a gyerekjáték.
0: Ez volt a gyerekjáték, igen.
1: Gyerekjáték, most jön az igazi. Zoli, mondjak, hogy Kainzbe is gyertek Ausztráliába, ahol mi simán elmegyünk. Van egy büdzsé, és az, ha megvan, akkor repülünk. Meg mondja, ne legyetek nyálpicokat, 30 plusz fok az nem meleg, az igen, az különben abszolút jó, a 40 plusznál vagyunk bajba, azt még, hogy egyelőre nem szoktuk meg, az biztos. Hát tudom, hogy valamelyik nap beültem a kocsiba, és éreztem, hogy ez most egy kicsit, mint a meleg lenne. Ez, amit szerintem utka is elmítettem, és láttam, hogy azt írt, hogy 38 fok, hát mondom, nem tudom, honnan jött májusba. Ez 38 fok, de mondom, az igen, és akkor utána olvastam, hogy ilyen Európa fölött valami hőkupola van. Na, mondom, hogy ilyet sem olvastam, még, hogy hőkupola van. Európa fölött, de hát jó van, vannak ilyen kifejezések. Nekem mindig a kedvencem, amikor valami rádió zavar volt, és akkor kérdeztük egyszer nagyon régen, ezt azóta is emlegetjük, ez hihetetlen. Emlékszel erre a gyűlésre?
0: Hogy?
1: Volt egy 10-12 éve, és valami rádió valahogy nem ment, és akkor kérdeztük a gyűlésre, de mi volt a gond technikai oldalról, és mondták, hogy a válasz roppant egyszerű, napkitörés okozta a zavart.
0: Hoppá.
1: Ez úgy megmaradt benne, mint napkitörés.
0: Erre senki sem számított.
1: Ettől azért nem tudom, hogy ez reális, azóta nem tudom, hogy ez reális, vagy csak cseszegettek minket, mert nem tudták, hogy mi az igazi probléma, de hát ez nem derült ki a számomra most
0: nem derült ki,
1: de tudom, hogy ez nagyon megragadt bennem. De hát jó van, mindig vannak ilyen dolgok. Néztek, 6 óra 21 perc van, ez ennél egy picit, és mindjárt jövünk közérdekű.
0: Van miről beszélnünk.
2: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Na jó, szóval kezdjük bele, ugye a határ az rendben van, az nyugodt, még korán reggel rendőrök pedig még aluszkálnak, hála jó Istennek, hát azért jócskán kim vannak mindenfelé. Az tény, bár most hétvégén mondjuk nem találkoztam egyen se, hála jó Istennek.
2: Na.
1: Aztán mi van még különben? Ugye tavasz nagytakarítási akció most a Gáthelyi közösségben zajlik különben a mai napon, és hát van véradási akció Pancsován 9 és 12 óra között a Vöröskereszt épületében, valamint 14 és 17 óra között Zentán a Vöröskeresztben. Úgyhogy bárcsak az időjárást kell elmondani, Zoli, mire számíthatunk ma?
3: Az időjárás tekintve érdekes nap lesz a mai, hiszen most per pillanat 18 fok van, ma egyébként felhős idő lesz, és helyenként esős. Itt a kora délutáni órákban belecsaphatnak a lecsóba odafenn.
1: Hát igen,
3: ez borzasztó rosszul hangzott. A lényeg az, hogy nagyjából itt most nálam az előrejelzések szerint 12 órától írja az esőt, tehát 12, 13 és 14 óra, és egész nap ilyen borús, felhős időre számíthatunk. Most nézem itt a radart, hogy hát valóban eléggé körbevettek bennünket a felhők. Most még picit lazább a helyzet, de később mindenképpen intenzívebb lesz ez. Tehát ma kifejezetten egy esős napra számíthatunk. Holnap 27 fok lesz napközben, ma egyébként 24, szerdán csütörtökön 25-22 körül lesz, tehát azért nem lesz annyira bődületes meleg, de esőt írnak szerdára is, csütörtökre is. Úgyhogy ez egy ilyen hét lesz, egy változatos hét lesz.
1: Jó, de hát állítólag jövő, vagy a hétvége az megint jó lesz, és ez a lényeg.
3: Így van.
1: Hiszen csak a hétvégék legyenek szépek, akkor minden rendben van. Legalábbis én így szoktam ezt hozzáállni. 6 óra 30 perc van, mindjárt jövünk egy foci témával, de erre én is kíváncsi vagyok.
0: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Na foci, de hát akkor vágjunk bele. Na vágjunk bele a fociba. BL döntő, Budapest.
4: BL döntő, legfontosabb eredmények.
3: Paris Saint-Germain.
4: Én csak gyorsan elmondom, hogy én ezt nyilván így tudom elmondani. Mert én ugye hírszerkesztő voltam aznap, szombaton, délután, és ugye a hírszerkesztőnek mindig a legnagyobb rémálma, amikor a híradó közben zajlik valami sportesemény.
3: Az a rémálma?
4: Azért, mert a végén a híradónak van egy sportszekció, és ott be kéne mondani.
3: Ja.
4: És nézett közben az eredményeket,
3: aha,
4: és a műsorvezetőnő, vagy a híradós hölgy, az hát nyilván mondod neki, hogy lehet, hogy majd kell egy kicsit improzni. És akkor ugye megírtam előre a hírt, még ott fél hat, ugye 8-kor indult a híradó, és megírtam előre a hírt, hogy 1-0-ra kikapott a PSG, mert nagyon sokáig van, 65. percben jött az első gól.
3: Jó.
4: És nagyon sokáig úgy maradt, a 65. percben jött a második gól. Az egyenlítés. És akkor úgy megelőlegezed, tudod, és akkor azért, hogy felteszel mindent egy lapra, hogy akkor most ez így lesz.
3: Okay.
4: Megírod a műsorvezetőnek, és kb. A híradó előtt egy perccel, ugye akkor kiegyenlített az Arzenál, akkor meg gyorsan átírod, hogy 1-1, és akkor reménykedsz abban, hogy marad 1-1 fél 9-ig, amíg a híradó le nem megy.
3: Legalább. De nem.
4: De nem. Vagyis hát igazából maradt az 1-1, csak akkor jött a hosszabbítás.
3: Aha.
4: És akkor tudtad, hogy akkor a híradó végéig nem lesz, akkor maradt az 1-1. De nagyon sokszor előfordult már, hogy pont a sportrovat előtt 2 perccel rúgott egy másik csapat egy gólt, tehát ilyen már előfordult velünk itt a híradóban, és akkor gyorsan mondod be, hogy most már 2-1, 2-1, 4-1, mondják, 2-1, tehát hogy ezek így vannak, és ez mindig a legizgalmasabb része, úgyhogy mindig úgy, tehát láttuk, hogy 6-kor kezdődik a meccs, és 8-kor van a híradóban, hogy jaj, Istenem, mondom, de ez mindig egy ilyen probléma. Na mindegy, ez senki másnak nem érdekes, csak mondom, hogy van ennek egy ilyen vetülete is, ami adott esetben akár érdekes lehet annak is, akit nem érdekel, csak a foci.
3: Abszolút, én tudom azt, hogy mondták, így, annyira fantasztikus beszélgetésünk volt, hogy mondják, hogy ja, és akkor ma van a meccs. Mondom, aha, milyen meccs?
4: Ja, hát
3: BL
4: döntő. Én is kb. Így.
3: Mondom, EB, VB, mi van most? Azt mondják, BL döntő.
4: BL van, igen, Champions League, az más.
3: Mondom, jó. Mondom, és mi a stósz benne? Hogy Budapesten van. Nem értjük, hogy miért, de Budapesten van. Hát mondom, jó. Szóval ennyit tudok, hogy Budapesten van, meg hogy tegnap sokan nézték.
4: Igen.
3: 18 órakor indult. Nem is tegnap, mikor volt ez?
4: Szombaton. 18 órakor. Igen, a Puskás
3: arénában. Így van. Nekem az az érdekes, különben, hogy olyan nagyon nagy sérülés nem történt.
4: Stadionban.
3: De mégis 40 embert el kellett látni kisebb-nagyobb problémával. Egy szurkoló által így leesett. Nem tudja, hogy csinálta.
4: Hát annyira szurkolt, hát most itt mondják.
3: Annyira szurkolt, én azon gondolkozok sokszor különben ilyen laikus szemmel, hogy az őrület, hogy ezek a stadionokat hogy meg kell építeni, mert valamikor egyszerre ugrálnak az emberek, meg minden az a struktúrára, és azért az olyan hatásokat kell, hogy kibírjon
4: hát ezeket előre kell látni egy stadion építésekor, tehát amikor ugrálnak az emberek, meg megy az őrület, úgyhogy...
3: De komolyan. Tudod, ezért nem szabad különben menetelni állítólag a lépcsőkön, hidakon.
4: Ja, hidakon.
3: Olyan frekvenciákat indít be. Uh-huh. Tud károsulni az egész hídnek a rendszere, ez akkor jöttek rá, amikor a katonák így egyszerre léptek, és akkor tudod ilyen, nem tudom, hogy összedőlt egyszer egy híd, vagy valami, és akkor néztük, hogy mi az Isten történt, és akkor mondták, hogy ez így nem szabad. Na minden, hogyha vannak ilyen érdekességek. Meg hát ugye az az érdekes, ez az egészen kapcsolatban, hogy Budapesten nagyon sok minden történt azért, mert volt ez a mérkőzés. Például voltak ilyen jó kis viták, nem tudom, kocsmába, betörtek az ablakok, meg nem tudom, ilyen dolgok, az nem drasztikus mértékben, tehát nem, azért nem éget Budapest.
4: Nem.
3: De mondjuk ilyen is volt, ugye?
4: Nem, hát itt igazából az van, hogy felkészültek rá valamilyen formában, de nem igazán lehet 9 vagy 100%-ban felkészülni egy ilyen szintű őrületes meccsre, mint ami lesz, tehát egy ilyen Bajnokok Ligája döntőre. Beszélünk mi majd még a Bajnokok Ligája döntőjéről itt a mai műsorban más aspektusból is, de ami nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, hogy mi minden történt, vagy mi minden ment ehhez még, vagy jött ehhez még az egészhez. Tehát ugye az, hogy a szurkolók összecsaptak, az nagyon érdekes volt, hogy itt csoportos garázdaság miatt elindult egy eljárás az emberek ellen, Király utcában történt ez a Budapesten, akkor mit tudom, megszólaltak kíván politikai oldalak is, mindenki nagyon, nagyon elégedett volt. Másrészt mások meg azt mondták, hogy kellett volna egy nagyobb stadion. Ezt mondta az Orbán Viktor, mondta egyébként. Magyar Péter meg azt mondta, hogy mit tudom én, ilyen gyerekvédelemben nevelkedő kisgyerekek is ott voltak a kormány jóvoltából a döntőn. Voltak balesetek, egy rollerrel balesetet szenvedett egy angol drukker, aki aztán kiszökött a kórházból a döntőre, aztán visszament. Tehát ilyen, ilyenek voltak.
3: Eltűnt egy pár órára.
4: Eltűnt egy pár órára. Hát, ha már jött, akkor tudod, akkor már nem a kórházba fogja nézni tévéből.
3: Hát hogy ne, persze.
4: Nézd, akkor volt a tömegben egy, volt a tömegben egy gyerek, akit, egy ilyen fiatal ember, akit, akinél volt egy gépkarabé, egy puska, elkapták, földre nyomták, stb. Ezt a kiderült, hogy egy játékfegyverről van szó, egy nerfről.
3: Most bocsánat, hogy váltok egy pillanatra témát, és eltérünk a focitól, de én így még nem jártam soha. Volt egy megbeszélésem szombat délen, most több igen. is, de az egyik, az egy, hát ezt muszáj elmondanom, ugye a Szent Háromság szobornál ott a sarkon van egy kávézó, oda leütünk. Az idő alatt, amíg az egy órás megbeszélés volt, tudod, mi történt Szabadkán? Először is felpattal az egyik, akivel ülök, hogy itt egy nőnek kikapták a kezébe a mobilt.
4: Hoppá.
3: És így meg is indult, meg minden. Kiderült, hogy nem, csak valami régi ismerős találkozott, és egy poénnak gondolta, és akkor ez így nem, visszaadta a telefon. Jó.
4: Ja, poénnak gondolta.
3: Poénnak gondolta.
4: Hát nem volt jó poén.
3: Nem volt annyira jó poén. Jó, visszaülünk, beszélgetünk. Következő, csak látom, hogy megint az én háttal ülök. Az egyik megint így fölriad, mi? Egy nő összeesett úgy, ahogy van. Az út közepén.
4: Jézus.
3: Jó, oda mentünk mindjárt, néztük, mi a baj. Nem? Hát valami nő, tehát a full részek.
4: Aha.
3: Ez úgy kezdve, hogy dél előtt 11 óra, aha, vagy akkor lehet, hogy volt dél.
4: Idősebb nő, középkorú fiatal?
3: Fiatal. Itt tudom én, fiatal, 30 körül, itt tudom. Igen, az még fiatal. Európában is hivatalosabb fiatalnak
4: számít. Értem.
3: Jó, mire oda mentünk, nem tudom honnan lesz, csak megjelent egy rendőr. Ez is a hihetetlen. Megjelent egy rendőr, mondta, hogy hívja a mentőket, meg minden, jó, oké. Vége mindennek, ülök föl a motromra.
4: Kívült a kávé. Ja, megint.
3: Nézem, hogy a herceg kollégánk valamit úgy néz. És így nézek rá, mert mindjárt köszönjük neki, látom, hogy néz. És mondom, hogy herceg, mit néz? Azt mondja, látom, hogy ilyen akció van mögötted, és megfordulok. És ott még egy ilyen akció volt, hogy a rendőrök így valami így lesből, így valakit elkaptak, ilyen sokan, így letepertek így a földre, meg mindenki rakták így be az autóba. És tudom, hogy emberek, beültem egy kávéra egy óra alatt, nem történt egy, minden azon a sarkon. Mi történt? Tehát ilyen nem volt soha. Tehát poénból elloptak egy telefont, utána kiderül,
4: soha,
3: összeesik soha egy ember.
4: Ott, soha nem láttam még ott érdekes dolgot. Te meg egy óra alatt hármat.
3: Hát ez ilyen, nem hiszem el. Nincs egy nyugodt órája az embernek. Na, hogy amikor, van ez?
4: Amikor BL döntő van, akkor nagyjából ez zajlik az egész városban. Tehát a nagyvárosokban.
3: Igen.
4: Tehát, hát, tehát minden történik.
3: Hát ez Zoli, nézd, már láttuk, hogy ennyit tudok ehhez
4: millió hozzá. Millió egy külföldi, ott van.
3: Láttuk ezt, hogy néz ki, amikor itt van egy nagyobb meccs Szabadkán, és akkor az nem ilyen. De már ott, amikor kijönnek ezek a rohamrendőrök, meg minden.
4: Persze.
3: Vagy nem
4: persze.
3: Tudom, én párszor elmentem ilyen TSC mérkőzésre, ott is mi van ott? Jézusom, rosszul ilyen biztonság, vagy nem vagyok rosszul. Hát jó, mikor én megyek focit nézni, az másról szól.
4: Persze.
3: De na.
4: Jó,
3: a foci hát az apropó.
4: A foci az más, tehát hogy itt nyilvánvalóan az van, hogy magát a meccset azt látták sokan, itt az Arzenál szurkolók azok végtelenül szomorúak voltak, hát persze nyilván sokan voltak. A kolléganőnk Anett Párizsból közvetítette a hangulatot.
3: Halálé volt. Nekem is küldtek videót.
4: És igen, meg láttam a panel oldalára is feltették ott a, gondolom, a Szajna partján, ott meg nyomult a tömeg, vonultak sokan, és hát izgalmas lehetett ott ezt ott megélni, vagy ott átélni. Ott azért ez egy nagyon nagy öröm, tehát hogy nyilván itt a Champions League-et, azt valaki vagy követi, vagy nem követi, ugye, de általában a nagy focisok azok követik. Tehát akik azért kicsit az átlagnál jobban érdeklődnek a futball iránt, azok követik a Champions League-et, amit a Bajnokok Ligája.
3: Hát hogyne. Na úgyhogy ilyen is volt, mint ahogy itt nem sokára meg hírek lesznek.
4: Nem sokára valóban hírek jönnek.
3: Úgyhogy az zenéljünk egy picit, és akkor pedig elmondjuk nektek a napi, hát nem a napi érdekes, a napi legfontosabb dolgokat, amik történtek nemrég.
5: Hallgass napjaink slágereit,
6: és légy tájékozott.
5: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Alekszandr Vučić egy interjúban szerbiai látogatásra hívta Donald Trump amerikai elnököt. A szerb államfő a Breitbart médiaháznak nyilatkozott. Az interjúban azt mondta, hogy Donald Trump a legközkedveltebb amerikai politikus a szerbiaiak körében, és úgy véli, Trump népszerűségének kulcsa, hogy kész nyíltan beszélni olyan témákról, amelyek fontosak a társadalom konzervatív világnézetű részének. Olyan fogadtatásban lenne része, mint sehol másutt a világon, fogalmazott a szerb államfő. Az amerikai elnök közösségi oldalán meg is osztotta Vučić interjúját.
7: Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, idén 222 traktorral neveztek be a résztvevők. A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét, a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta.
6: Látványos villámcsődületet tartottak a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportjai vasárnap este Szabadka központjában, hogy népszerűsítsék az idei Durindó és Gyöngyös Bokréta Népzenei és Néptánc Fesztivált. A népviseletbe öltözött táncosok és zenészek a korzón vonultak végig, ahol dallal és muzsikaszóval alapozzák meg a jó hangulatot.
7: Vasárnap este befejeződött a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nisben, ahol a Spartakusz legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed előtt 13 pontos volt a Spartakusz előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg, a végeredmény 73-76. Legutóbb 70 éve fordult elő, hogy nem belgrádi csapat szerezte meg a bajnoki serleget.
6: Időjárás. Szabadkán és környékén ma borús, esős időnk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul.
0: Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A 91,5 MHz-en.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: 91.5 A jó választás.

0: 91.5. A jó kezd meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, hát tovább megy a foci őrület itt a 91-től.
3: Egy kicsit másképp.
2: Bizony.
3: Beszéljük például a René Higuitáról, de sok olyan focistáról is, akik összetűzésbe keveredtek a törvénnyel.
2: Na, hát ez az.
3: Szerintünk egy kifejezetten érdekes és izgalmas téma. Ugye René Higuitát említem egy első körben, aki azzal vált híres, hogy volt egy ilyen skorpió rúgása 95-ben a Wembleyben, amivel kivédett egy lövést, és... Hát egyébként a másik hobbija az az volt, hogy szeretette a Pablo Escobarnak segíteni ebben abban.
2: Hát ez az.
3: Például egyszer ő volt egy közvetítő egy váltságdíj átadásnál, tehát ő vitte a pénzt valaki nevében, és ezért kapott 64 000 dollárt a rossz fiúktól.
2: Hát aztán kapott mást is ez miatt.
3: Kapott 7 hónapot a Buryben, és eltiltottak a következő világbajnokságtól is, úgyhogy hát egy igazi rossz fiú, rossz focista.
2: Közben Dobáda Robi is megérkezett, szevasztok, mennyire nézd a focit? Nem tudom, így meg nekünk. Vannak ilyen dolgok, például aztán itt van ez a Gavin Grant talán.
3: Igen.
2: Az angol Grant a Gillinghamnél kezdte a profi pályafutását, majd a Millwallhoz igazolt, de az a probléma, hogy utolérte a baj.
3: Igen, a Millwall arról híres egyébként, hogy nekik voltak annak idején a 90-es években, lehet, hogy előtte is, hogyha most vannak itt nagy foci drukkerek, akkor ők jobban tudják. A legelvetemültebb és legsúlyosabb szurkolói csapata. Tehát ők voltak azok az igazán súlyos kemény fiúk, akik mindent csináltak, amit csak el lehet képzelni. Tehát a Millwall erről volt híres, őket ezért el is tiltották sokszor. Tehát ők egy nagyon-nagyon kemény arcok voltak.
2: Szóval annyi, az a szürreális a Kevinnek az életében, Dobardán írókról nagyon nem a focit. Gavin esetében az történt, hogy ugye akkor elkezdett így focizni, és ez jó is ment neki, tehát ez oké. Okay. Csak hogy közben kiderült, hogy ja, hát amúgy még amikor nem focizott, amúgy 2004-ben.
3: Igen, akkor betöréses rablásokat csinált.
2: Úgyhogy meg is öltek emberek.
3: Igen.
2: És ment neki, tehát ez oké. Okay. Csak hogy közben kiderült, hogy ja, hát amúgy még amikor nem focizott, amúgy 2004-ben.
3: Igen, akkor betöréses rablásokat csinált.
2: Úgyhogy meg is öltek emberek.
3: Igen.
2: És akkor volt egy 6 éves nyomozás.
3: De ez hogy nem derült ki, vagy

0: és 2035-ben szabadul 6.
1: Hű.
0: Szóval az azt jelenti, hogy akkor kapott 25 évet.
1: Az igen.
0: Mondjuk az elég súlyos.
1: Az egy gyilkosságot.
0: Ott van 25 éves, és akkor nem tudom, most kapsz 25 évet, akkor 50 évesen jössz ki, tehát elmúlt a fél élet. Ez katasztrófa.
1: Katasztrófa.
0: Kimondani lehet, hogy nem olyan szörnyű, hogy 20 évet kapott, nem a francot, katasztrófa.
1: Jó, valószínűleg elő fog szabadulni, tehát általában azért nem várják ki 25 évet, hogyha jó maga viselkedik.
0: Hát nem tudom, itt azt írja, hogy legkorábban.
1: Legkorábban, hát az szabadul. Jó, az jó. Szóval... Akkor itt van a híres Cantona, az Eric Cantona, aki hát a Manchesternek volt a nagy focistája, ugye egy francia légiós, és hát ez volt egy ilyen ő igazából azt csinálta, hogy ment le a pályáról, és valaki beszólt neki, hogy húzzon már vissza Franciaországba, de ettől csúnyában. És akkor ő már elve ideges volt, mert felrúgott valakit a játék a pályán, és egy piros lapot kapott, és azért ment le a pályáról, és akkor kapta ezt az üzenetet az egyik szurkolótól, hogy akkor húzzon már vissza Franciaországba. Hát és egy kungfu rúgással a Cantona leterítette ezt hát a rajongót.
0: Úgyhogy testi sértés miatt kapott.
1: Igen. Első körben 2 hét szabadságvesztésre büntették, később 120 óra közmunka.
0: Milyen jó lett ez a közmunka, tényleg különben közmunkát kapsz.
1: Persze, mész szemetet szedni, meg ilyenek. Igen.
0: Peter Story az Arsenal, majd a Fulham mezében focizó illető, állítólag egy nagyon híres focista bűnöző, még egy sikeres önéletrajzi könyvet
1: kategória.
0: Is kiadott, igen. Mert egészen 75-ig többé-kevésbé alapvetően rendezett magánélete volt, de amikor nyitott egy nightclubot, akkor kezdett széthullani. Ugyanis, ha már nightclub, akkor így belekeveredett ilyen pénzhamisítás a sztoriba.
1: Persze, a kóvadéka ki is engedték.
0: Aha, igen. És akkor ez nem lett volna elég, akkor kicsikét akkor még rájátszott különben.
1: Persze, nem tudott megállni.
0: Egy kicsit ilyen egzotikus dolgokat csinált. 79-ben például azért csukták be, mert bordélyi házat üzemeltetett, amivel a pénzhamisítás miatti eljárás előli menekülést akarta finanszírozni.
1: Egy igazi gangster volt ez a Peter Story. Szóval ez igen.
0: Szóval ez tipikus olyan, hogy nem ő választotta ezt a világot, az igen. A világ választotta
1: igen.
0: Őt.
1: Egyszerűen,
0: de egyszerűen. Nem tudott szabadulni.
1: Próbált ő szabadulni, de
0: nem lehetett.
1: Pull me back in. Igen, tehát, hogy visszahúzzák. És akkor itt van Glenn Johnson, aki szintén egy klasszikus dolgot követett el. Ugye ő az angol válogatott színeiben játszott, 54-szer lépett pályára, Chelsea és a Liverpool játékosa is volt. Ő igazából csinált 2007-ben egy nagyon érdekes dolgot, elment egy barkácsáruházba.
0: Ja.
1: Egy másik Millwall játékossal. Megpróbáltak eldugni egy WC-ülőket egy sokkal olcsóbb árucik dobozába, tehát próbáltak gyakorlatilag lopni egy WC-ülőkét, ők ketten.
0: Meg ilyen csaptelepeket, és akkor azt ők bepakolták, ilyen mind a drágákat az olcsóbb dobozokba, és akkor elmentek, hogy meg fizessenek, de hát az egyik biztonsági őr kiszúrta, hogy itt valami nem stimmel, és akkor
1: igen.
0: Elkapták őket, hogy tudod, nyilván ez valami poén volt a számukra, mert amúgy
1: pedig hülyéskedtek.
0: Heti 30.000 fontot kerestek akkor.
1: Persze, tehát nem az a probléma, hogy akkor most...
0: Belefért volna a WC-ülőket.
1: A WC-ülőkében melyiket. De az biztos, hogy akkor végül ott megbüntették őket, kaptak büntetést. Tehát ők van azért, ez nem egy bordélyház üzemeltetés, ugye tényleg nem egy mesterbűnözőről van itt szó.
0: Na de jöjjön egy igazi.
1: Jöjjön egy igazi, egy nagy fiú.
0: Egy igazi sztár, a Diego Maradona. Hát ez a fickó, ez hihetetlen. Nem egyszer gurult el a gyógyszered, de egy alkalommal olyan messzire ment, hogy a hatóságnak kellett összeszednie a pirulákat, ilyen is volt. Na mindegy, 94-ben emberről kicsit felszívta magát a Buenos Aires-i villája mellett letáborozó újságírót és paparazzikat látva, úgyhogy fogott egy légpuskát, aztán kényelmes tempóban elkezdte kicsipkézni a díszes társaságot. A bíróság a csúnyaságot egy 2 év 10 hónapos felfüggesztett szabadságvesztéssel honorálta. Be kell említeni még azt az apróságot is, amikor az olasz hatóságok hosszas számolgatás után kiderítették, hogy a kiváló argentin úgy nagyjából 37 millió euró adót mulasztott el befizetni az országban, amikor a Napoliban játszott 84 és 91 között.
1: Hát úgy volt fel, hogy rá ez nem vonatkozik. Hát most miért eljött oda játszani, hát jót akart. Most jó, oké, keresett egy kis pénzzel, most ebből még kéne adózni. Tehát ez úgy volt vele ő is, hogy minek.
0: Igen, ez nagyon durva. Különböző országban nagyon-nagyon kemény az adó. Amerikában állítok szörnyű, és nagyon sokan nem értik. Te megkapod a pénzt, és abban le kell adóznod, amit te nem értesz, meg nem tudod. Shaquille O'Neal mesélt egyszer, különben az egyik első szerződése akkor rögtön $1 millió volt, és akkor megőrült, és hazament, és vett magának

0: egy szép fekete Mercedes-t, akkor az apukája mondta, hogy jó, ez nagyon szép, és nekem. Elmentek, vettek neki, és az anyjának, és mindig, szóval az, hogy elég könnyen elköltötte ezt a pénzt, csak egy ismerős, hogy felhívta, aki ilyen pénzügyi tanácsadó, és mondta, hogy azt mondja, azt mondja, hogy nem akarok én beleszólni, de nem fogom neked megengedni, hogy te is egy olyan játékos legyél, aki különben tudod, hogy elkezd keresni, hogy van benne potenciális, hogy tönkreteszed magad, mert nem értesz a pénzhez, és csak költöd, mint a hülye, azt mondja, az, amikor $1 millió keresel, az nem $1 millió, amit el lehet költeni. Ez nem ilyen egyszerű.
1: Igen.
0: És azt mondja, hogy ezt jócskán megfogta, és akkor rögtön elkezdett szakemberekkel dolgozni, akik kezelik ezeket.
1: Persze,
0: a pénzeket. Nyilván,
1: ezek a nagy sportolók, meg a nagy sztárok, ezek mindig dolgoznak. Ezt
0: nem, hát de nem mind, mert közben látod, hogy hány ilyen probléma
1: hát jó, lehet,
0: van. Vagy valami csak történik időnként.
1: Ha egy kis eszük, akkor nyilván ezzel kell, hogy kezdjék.
0: Mert most én nem tudom neked
1: visszaidézni,
0: de ugye volt ez az ilyen, hogy a Shakira meg a Piqué, ők voltak együtt egy időben.
1: Igen. Hát az a férj és feleség voltak.
0: És akkor ott is valamelyik, hogy nem tudom, vagy a Shakira, vagy a Piqué, ott is valamilyen őrült összeg nem volt befizetve, meg nem tudom. Az biztos, hogy elképesztően bosszantó lehet például, hogy nem tudom, tényleg 10 milliókat keresel, és abból ilyen milliókat le kell adózni, ezt az adót különben, nem tudom, nekem ez mindig egy nagyon érdekes dolog különben, állandóan. Őrület különben, tudod, nálunk például, és csak egy picit kalandozok el, de ugye, hogy elkezdték ezeket az ilyen kripto kereseteket is megadóztatni, te tudod, egy csomó országban?
1: Tudom, hogy néhány
0: országban
1: ez van.
0: Nem tudom, hogy 100 000 befektetsz, 100 000 keresel, akkor a 100 000 megadóztatják. Gondolom,
1: bravo.
0: Fantasztikus. Tehát egyszerűen tényleg bármit csinálsz, a legdurvább az, amit hallottam, hogy például van ilyen, hogy veszel egy házat, és akkor nem tudom, 5 év múlva kitalálod, hogy állj, veszek egy másikat, és elodod a házat, akkor az, mivel nem telt el 8 vagy 10 év, ez az olyan, mint a kereskednél, ezért fizes ki az adót. Tehát ilyen, annyira tényleg bánt minket az ország, hogy szörnyű, de nem csak minket, az egész világon mindenki.
1: Persze.
0: Na mindegy, ez egy ilyen történet, így zárójelbe. Szóval Maradona ilyeneket csinált.
1: Maradona ilyeneket
0: csinált. Én a Lépuskás részét megértem.
1: Hát nyilván elszaladt neki, de,
0: abszolút.
1: De Maradonának voltak azért ilyen drogügyletei is.
0: Hát hogyne, lettek volna.
1: Arról nem ejtenek itt szót, de azért neki volt egy ilyen időszak, amikor tolta fel az orrába a dolgokat elég rendesen.
0: Hát hogyne. Hogyne, vannak ilyen dolgok, amikor így az emberek így el vannak így bizonyos dolgok, hogy úristen, hogy történhetett meg. Nekem a kedvenc sztorim az a Vince Vogue, amikor a színész, amikor ott volt Budapesten, és akkor mondták, hogy ez egy utolsó paraszt, mert nem figyelt rá a pincér, és azért elkezdte papír kenyér galacsinokai dobálgatni. De emberek, van az a szituáció, meg olyan ideges vagy, de hát, hogy figyelj, de nem tudom, de van néha, hogy 15-20 perc, mire fizetni tudsz, mert egyszerűen nem jön oda a pincér. Én abszolút megértem, hogy ő csinált kenyér galacsinokat, és megdobálta a pincét, hogy figyelj már ide. Nem tudjuk a másik oldalt.
1: Nem.
0: Hát lehet, hogy egy órája próbáltál fizetni, honnan tudjuk, hogy mi történt?
1: Hát lehet.
0: Jó, van, Zoli egy kultúrember, ő nem csinálja soha.
1: Nem,
0: de...
1: hát én nyilván nem. Tehát én olyan, hogyha nincs, akkor kiszámolom a pénzt, ott hagyom az asztalon, és lelépek. Maximum.
0: Ilyet csináltál? És ellopják a pénzt? Persze.
1: Hát oda teszek a lájpap. Hát ellopják a pénzt, akkor az nem az én bajom.
0: Hát te nagyban játszol, Zoli. Te biztos hallottam egy ilyen új divatot különben, hogy a borravalót teljesen rosszul használjuk. Ugyanis amikor már üres a tányér, és akkor adod oda a borravalót, akkor már késő.
1: Mikor kellene? Az elején
0: kell odaadni. Hogy akkor odafigyeljenek rá, tudod? Nem a végén, akkor már mindegy.
1: Akkor már mindegy, mi?
0: Amúgy ebben van logika.
1: A fene tudja, hogy van ebben a logika. Én ezt még nem láttam gyakorlatban soha.
0: Én
1: még vagyok. Csak a Marlon Kinget elmondom, ő egy érdekes
0: mondja,
1: harc. Azért érdekes, mert például ő mindenféle törvényi kötelezettségének nem tette eleget. 2009-ben például összesen 14 kisebb-nagyobb kihágás miatt kellett a hatóságok előtt felelnie. Ez egy angol játékos.
0: Aha.
1: Volt itt közokirathamisítás, ittas vezetés, testi sértés, két alkalommal sikerült neki azért balhéba keveredni, mert próbált csajokra rámászni, ők pedig így vissza utasították, nem fogadták kitörő lelkesedéssel az ő
0: igen.
1: közeledését, és hát nem okosan kezelte ezt a visszautasítást, cirkuszolt, verekedett, stb. Úgyhogy aztán jött 2002-ben egy orgazdaság, akkor kiderült, hogy egy BMW, amit hajt, az nem túl legális.
0: Nem túl legit
1: módon került alá.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez is kiderült, aztán 2008-ban eltört egy 20 éves egyetemista lány orrát. Hát
0: mondjuk
1: ez
0: az kemény.
1: Egy szexuális zaklatás miatt is begyűjtött néhány hónapot. Szóval nem nagyon bír magával ez a fickó. Tehát hiába jó focizik, hogy hiába
0: van. Vannak ilyen emberek, hát most what can you do, ahogy szokták mondani. Igen, hát igen. Így. Elteszik őt.
1: Jó, ezeket nagyon, nagyon rövid úton tönkretette a saját karrierjét, úgyhogy nem focizik egyébként rosszul.
0: Van ilyen. Ennek
1: ellenére. Ez van.
0: Hát ez van,
1: szóval
0: emberek.
1: A focisták azok ilyenek. Nem ilyenek a focisták.
0: Ne, hát nem ilyen. Ilyen
1: nem
0: is van.
1: Mondjuk ezt a konzekvenciát. Igen,
0: hát akkor ilyen
1: foci. Hát ez van. Kész. Úgyhogy,
0: fiam, nem focisz többet.
1: Nyilván sok balhés focista is van. Most a Willie Jonesról van a Netflixen egy jó kis dokumentumfilm. Ha valakit érdekel, akkor nézze meg. Ugye Willie Jones, egy Manchester játékosa volt, egy legendás arc, rengeteg verekedésbe keveredett meg mindenféle tetlegességbe. Érdekes, ebben a listában őt nem említik, de ő aztán egy ilyen televíziós, meg filmes karriert is csinált.
0: Na ez az. Innen tudom én is. 7:30 perc van.

0: Szintén 8 órától.
1: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Mannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Zoltán hozott nektek egy gyermekmesét. Gondolom náluk ez nagyon megy, vagy ez a gyerekdal.
2: Igen.
1: Megy ez nálatok?
2: Annyira nem egyébként. Ez már nem egy új dal, tehát hát azért rossz, ez már, tehát az így gyerekeimnek is akkor volt érdekes, amikor nagyon picik voltak, mondjuk egy másfél évvel ezelőtt, vagy mondjuk két évvel ezelőtt. Most valami, rengeteg más dal van, tehát azért telített az internet ezekkel a különféle kis dalocskákkal, de például az egyik legenda az valóban a Baby Shark. Ugye ez a Pink Fong Company, minden videójuk elején így elmondja egy gyerek hang, hogy Pink Fong, ezt ismerem. Szóval ők azok, akik hát ezt a videót kidobták annak idején, ugye, hát ez
1: ők a felelősek ezért, a Baby Shark.
2: Rettenetesen idegesítő kis
1: Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Na hát ez valami nagyon-nagyon ment a netem.
2: Baby Shark, Daddy Shark, vannak kézmozdulatok, amelyek járulnak ehhez, tehát amelyekkel még jobb ez a dal. És akkor ezt a gyerekek megtanulják, szóval igazából fejleszti ez a gyerekeket bizonyos formában, de azért egy idő után a szülőknek egy lobotómiával ér fel tulajdonképpen.
1: Hát hogyne,
2: ezt hallgatni folyamatosan. Egy milliárdnál több lejátszása van a dalnak. Zenei streaming platformokon eddig csak a legnagyobb világsztároknak volt ennyi, tehát az Ed Sheerannek, a Taylor Swiftnek, meg a többieknek, meg például a koreai Blackpinknek. De a Baby Shark az mindent.
1: Ez a YouTube-on mindjárt 17 milliárdet.
2: Óriási nézettsége van egyébként ezeknek a gyerekvideóknak. Sokan csináltak abból karriert, családok,
1: na, hogy
2: a saját gyerekeiket elkezdték felvenni videóra.
1: Igen.
2: Játszanak, stb. És ezek a csatornák, ezek ma már ilyen több százmilliós követőbázissal, óriási nagy követőbázissal, meg rajogó táborral rendelkeznek, és ezek a gyerekek, mint például a Diana és Roma, vagy a most mondjuk még egy párat, most hirtelen ők ugranak be, mert őket így ismerik az én gyerekeim is, meg van még mondjuk a
1: Tomi és Bibi, biztos ilyenek
2: biztos,
1: vannak.
2: Biztos, van, de mindegy, szóval
1: Lulu és Bulu.
2: Igen.
1: Jó.
2: És ők például otthon a szüleikkel felveszik ezeket a videókat.
1: Igen.
2: Ma már ezek ilyen nagy költségvetésű videók, tehát mindenféle játék, akkor hatalmas nagy felfújható, ilyen, tudod, ezek az ilyen légvárak, meg különleges helyszínek, stb. Hatalmas házban élnek ezek a családok, óriási nagy udvarok vannak, minden full modern, és akkor ők ezekben a környezetekben felvesznek kis életképeket, kis játékokat, és ezek hatalmas nagy követőbázisra rendelkeznek. Tehát óriási nézettségük van ezeknek a
1: good
2: videóknak.
1: Good for them,
2: nagyon megy, nagyon megy, nagyon durván
1: szuper
2: megy. És,
1: te
2: és
1: hogy nem gyártasz ilyen tartalmat médiásként?
2: Egyébként én is elgondolkoztam ezzel, hogy ebben így van lóvé. Tehát, hogyha valakinek van affinitása erre, szerintem sokan próbálkoznak is. Magyarországon is van egy-két ilyen. Például ezek az ilyen autós videók, meg ilyen tudod, ezek a kis munkagépes videók, amiket ott így készítenek, ugye játékokkal.
1: Jó.
2: És ez például konkrétan egy szegedi rádiós is csinált ilyeneket.
1: Aztán ment?
2: Ment. Szerintem ment egyébként. Nem tudom, hogy egyébként hova jutott vele végül, de például Nándi mese például ilyen. És meg azt hiszem autócsodák, vagy milyen neve annak az autósnak. Na mindegy, szóval
1: nem tudom, nem
2: imádják ezeket a gyerekek. Imádják, és akkor nézik. Nagyon-nagyon megy, és nagyon sok a követőjük.
1: Aha.
2: Úgyhogy ők ott gondolom, hogy már kapnak különféle reklám lehetőségeket is, meg és én nem tudom, hogy ezzel hogy élnek, vagy hogy működik.
1: Mi
2: ez
1: a lényeg itt különben? Az, hogy a gyerek nézi, vagy a felnőtt?
2: A gyerek nézi. Nyilván a gyerek nézi.
1: Gyerek nézi.
2: De hát a felnőtt is nézi a gyerekkel együtt.
1: Szóval, és ez a nagyon-nagyon-nagyon komoly amerikai cucc, azt mesélj, de add már át nekünk, hogy néz ki ez? Tehát, hogy sikerült nekik elérni azt, hogy ez ennyire nézett, de hát, hogy az esetleg érdekes apának is, meg a gyereknek is, meg anyának is?
2: Nem, ez anyának, meg apának nem érdekes.
1: Ne, abszolút?
2: Ez abszolút nem érdekes. Most érted, hogyha belegondolok, nekem abszolút nem érdekes, azért érdekes, hogy megnézem, hogy a gyerekem mit néz. De hát ez gondolom nem olyan, hogy leültök együtt nézni. Ez a gyerekeknek érdekes. Tehát ők játszanak játékokkal, játszanak új játékokkal, amiket megveszek nekik ott a szülők, és akkor azt gondolom, mind-mind bejön támogatásból. és ők ezekkel játszanak, eljátszanak jeleneteket, vannak ilyen vicces történetek, amiket ők eljátszanak, vannak ilyen nagyon amatőr, vagy hát ilyen kezdetlegesebb effektusok, amiket rátesznek ezekre a videókra.
1: Igen.
2: És ezek nagyon mennek. Vagy elmennek egy játszóházba, ott felvesznek egy epizódot, ráteszik a zenéket, ráteszik. Tehát, hogy ezek ilyen kis sztorik, amiket civil gyerekek adnak elő.
1: Aha.
2: És ez az oldal lényege. Tehát ezeknek a csatornáknak konkrétan ez a lényeg.
1: És még csak annyit akarok kérdezni, mert teljesen idegen a számra. De hát ez akkor olyan, mint egy kis film, vagy egy olyan, mint egy ilyen UGC, tehát ilyen User Generated Content. Milyen? De hát, hogy ilyen... Értem, mit akarok kérdezni? Tehát olyan, hogy mint hogyha...
2: Profi felszereléssel készül minden.
1: De hát, hogy film. De hát nem, nem UGC, hanem... Aha.
2: Érdekes. Profi felszereléssel készül. De ez látszik, mert ha visszanézed az ő régi felvételeket, akkor az így folyamatosan megy a fejlődés. És most például, most akkor elmegyek, mindjárt várjál. Nem tudom, hogy hány követőjük van, de mindjárt meg fogom nézni. Aha. Konkrétan, amit az én gyerekeim szoktak nézni időnként.
1: És csak aztán mi a reakció különben rá? Megnézik a gyerekek is?
2: Kommentek ki vannak kapcsolva, azt tudom. Ezeknél.
1: De gyerekeid, mit mesél, miért
2: szeretik? Mit tudom, mindig van, de van ilyen, hogy sminkel az egyik kislány, akkor van érted? Tehát, hogy ezek így mindenkinek érdekesek.
1: Ja, de nem beszélgetnek aztán róla.
2: Valamennyire beszélgetnek
1: róla. Hát ezt kérdezem, és akkor mit mondanak, hogy jaj, de jó, nem tudom, kézzel apammal, nem tudom én, a Johnny ezt meg ezt csinált, vagy nem?
2: Persze, tehát ez simán benne van, de ők egyébként mindig újra nézik az egyes epizódokat. Aha, most mint, hogy itt vannak ilyen, átlagosan ilyen 100 000-es megtekintés van itt egy, ami 541 000-es, van itt 2 milliós,
1: aha, hát
2: amikor
1: komoly.
2: Például felépítettek itt kartonból egy repülőt, és akkor eljátszák, tudod, így aláteszik zöld háttér mögé, hogy repül az a repülő, meg ilyeneket csinálnak, úgyhogy.
1: Abszolút
2: vagy ilyen ice cream truck.
1: Tehát na, és akkor mi van az ice cream truck-kal?
2: Hát csak fagyit csinálnak, meg eszik a fagyit, megszórják, meg ilyesmi. Hát úgyhogy okay. Na, ilyeneket például. Vagy amikor elmennek egy ilyen játszóházba, és akkor ott tele van színes labdákkal például. Aha. És akkor azokkal játszanak, ugrálnak bele. Na, ilyenek.
1: Jó, hát
2: ezek nem bonyolult történetek ezek, csak rengeteg eszközt használnak, meg rengeteg játék van benne. Kis autóktól kezdve, felfújható cuccokon át minden.
1: Nem, mert mondjuk ezt, ahogy így elmesélted, annélkül, hogy látnám, lehet, hogy bugyuta a zene alatta, vagy fogalmam sincs, de hogy alapvetően...
2: Nem annyira bugyuta a zene
1: alatta. Mert ezt úgy meg lehet nézni, tehát ettől nem égsz ki. Mert én láttam olyan gyerek, nem tudom, ilyen rajzfilmeket,
2: nem égsz ki,
1: amit akkor tőleg megőrülsz.
2: Akkor égsz ki, hogyha sokszor nézed meg, most majd megint, hogyha van egy-két ilyen különösen bugyutább epizód, akkor azért hogy ki vagy akadva. Tehát így, ezekben benne vannak a szülők is, főleg az anyuka, és akkor az anyuka az irányítja az eseményeket.
1: Aha.
2: Ebben. Úgyhogy ő egy ilyen, aféle ilyen narrátor.
1: Szóval Zoli, nem tudom, neked ezt ki kell próbálnod, de én ezt abszolút,
2: na,
1: abszolút
2: akkor látod,
1: támogatom.
2: Úgyhogy mondom, ez a Baby Shark, ez szült egy csomó ilyen más kis dalocskát is. Vannak a magyarok is nagyon jók egyébként.
1: Igen. Na, magyarok szeret, között. Érzem bele, hogy ez neked tetszik.
2: Hát vannak, akik zeneileg teljesen rendben vannak. Tehát például Tom Peték, azok teljesen oké. Okay. Kalapjakab is oké. Okay. Szerintem ők is. Nekik vannak olyan dalaik, a Kalapjakab. Vannak olyan dalaik, amik még így felnőtt füllel is teljesen rendben vannak. Tehát így teljesen jó dalok egyébként. És most mondanám, hogy valamit adjunk le, de nincs meg semmi.
1: Na, szóval szereted te is? Na, melyik a kedved?
2: Nem szereted, de ezek fülbemászó kis dalok.
1: Tudti, hogy tudod valamelyiknek. Hogy megy a szöveg? Valamely.
2: Nem tudom,
1: a kedvencedben.
2: Nem is akarom. Nem.
1: Én vagyok a kalap, te vagy a nem tudom. Nem tudom, milyen stílus ez? Country?
2: Ezek gyerek dalok.
1: Ja, van ilyen világ, hogy gyerek
2: van,
1: dal.
2: Abszolút van. Abszolút.
1: Jó, hát igen, vezess be, hát én ne várd ne tőlem, hogy ismerjem ezt a világot.
2: Nem, csak mondom, hogy ezek gyerek dalok. Ezek kis rímekre, kis pofás, kis vidám szövegekre építő gyerek
1: dalok. Egyet ismerek, az a ma van a szüli napom, és az összes ilyen?
2: Na, hát az alma együtt, tehát nagyjából igen.
1: Na.
2: Nagyjából igen.
1: Ez érdekes lehet felnőtt fejjel ilyet zenélni.
2: Sokan ebbe találták meg magukat. Csak például volt az a Farkasházi Réka, vagy kicsoda, volt Barátok köztös?
1: Igen.
2: Na, például ő is, de sokan mások
1: komolyan?
2: Is. Igen.
1: Nézzük, hogy mi voltunk gyerekek, akkor Paprita volt, nem?
2: Persze, igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Volt meg a Halász Judit, de az teljesen más zene volt azért.
2: Tintanyúl.
1: Azért kérdezem, meg aztán, hogy nálunk a mi életünkben a legmodernebbek voltak azok azért, ami törpös zenék. Emlékszel te arra?
2: Hát emlékszem, de igen, az is egy külön, teljesen külön kategória volt, a gyerekek imádták.
1: Igen, hát ez hogyne.
2: Ezt még általános iskolában nyomadtuk, meg volt kazetta.
1: Nem tudom, a Makarénára is volt valami.
2: Volt,
1: nem
2: tudom, önnök. Gangsters Paradise-ra is volt.
1: Éhes csak a hasak, nem tudom. Levesporost hasak, valami. Mit tudom én, valami ilyen hülyeség. Na mindegy, szóval ez ilyen. Oké, hát Baby Shark akkor viszi a sztorit. Az az igazság, hogy itt már annyian megnézték, hogy amikor valamit megnéznek a YouTube-on 17 milliárdan, az nagyon komoly bevételt hoz. Tehát, az már súlyos, szóval aha, szerintem ők sem gondolták volna, hogy ez a baby shark meg fogja bálszítni a világot. De jó, hát egy ilyen jó húzás, aztán te ki vagy pipázva, érted, vagy pipálva.
2: Ja, írja, ti hihetsz, emlékeztek a szerb Bránkó bácsira, hát a Bránkó kockicára.
1: Én néztem, igen. Nem, hát nekem ezek megmaradtak, tehát hogyne. Emlékszem, akkor még mentek így a csirkének mérni, hogy hány fokos, még egy hülyeség.
2: Persze, érkecsek, mentek, állandóan mindig valami farmra mentek, tanyák.
1: Persze, úgyhogy ez egy ilyen sztori volt. Én, hát mindig megvan, csak
2: mondom... Obszervatóriumban nem mentek, még nem. Hát, űrközpontban.
1: Oda nem, hát mondom, minek. De érdekes világ ez nagyon, és azt
2: kocka,
1: is, amit
2: kocka,
1: a...
2: Kocka,
1: igen, és az, amit a Zoli mondta, hogy erre van igény, és ebből nagyon sokan karriert tudnak építeni.
2: Hogyne.
1: Nagyon érdekes, tényleg nagyon érdekes lehet felnőttként, tényleg most te például egy híres gyerekműsorvezető lennél, és akkor én azt nem tudom elképzelni, mondjuk, hogyha te egész nap ilyeneket csinálod, hogy na és akkor Józsika, na hogy ugrál a kecske, vagy mit tudom, ilyeneket.
2: Viszont a kevés Józsika van már.
1: Nem tudom, ilyeneket foglalkoznák, hogy amúgy te a való életben meg azt tudnál ilyen halál komoly lenni, vagy lehet, hogy
2: szerintem annyira
1: menne, hogy nem tudom amúgy menni a Porsche-t a szivarestekre, de hát, hogy ez így működik? Hogy működik ez?
2: Nem valószínű, hogy ők járnak ilyen szivarestekre Porsche-val. Ehhez másfajta lelkület kell.
1: De simán lehet, hogy igen.
2: Hát simán lehet.
1: Ez
2: simán
1: az érdekesebb.
2: Simán lehet. Szerintem a Bránkó kockic az járt.
1: Jó van, az lehet. Lehet, hogy gangster volt. 7:51 perc van.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
11: Alexander Vučić egy interjúban szerbiai látogatásra hívta Donald Trump amerikai elnököt. A szerb államfő a Breitbart médiaháznak nyilatkozott. Az interjúban azt mondta, hogy Donald Trump a legközkedveltebb amerikai politikus a szerbiaiak körében, és úgy véli, Trump népszerűségének kulcsa, hogy kész nyíltan beszélni olyan témákról, amelyek fontosak a társadalom konzervatív világnézetű részének. Olyan fogadtatásban lenne része, mint sehol másutt a világon, fogalmazott a szerb államfő. Az amerikai elnök közösségi oldalán meg is osztotta Vučić interjúját.
12: Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, idén 222 traktorral neveztek be a résztvevők. A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét, a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta.
11: Látványos villámcsődületet tartottak a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportjai vasárnap este Szabadka központjában, hogy népszerűsítsék az idei Durindó és Gyöngyösbokréta Népzenei és Néptánc Fesztivált. A népviseletbe öltözött táncosok és zenészek a korzón vonultak végig, ahol dallal és muzsikaszóval alapozzák meg a jó hangulatot.
12: Vasárnap este befejeződött a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nisben, ahol a Spartakus legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed elő 13 pontos volt a Spartakus előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg, a végeredmény 73-76. Legutóbb 70 éve fordult elő, hogy nem belgrádi csapat szerezte meg a bajnoki serleget.
13: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén ma borús, esős időnk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul.
14: Társadalmi célú felhívás.
0: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
8: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
0: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
14: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
15: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
16: Pannon Rádió.
17: Az interneten
16: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória. Fellép
4: a tankcsapda.
2: A Crven a Jabuka együttes.
3: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
3: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
3: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
2: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdi?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Minden reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Szent Martin, Szent Martin.
2: De pont ez, őt kereste, nem tudott volna eszembe, hogy Isten is.
1: Szent Martin,
2: Szent Martin.
1: Igen.
2: A szent.
1: Ő egy szent, ő egy szent. Nem tudom, mi van vele egyébként. Annyit élcelődnek rajta, pedig ő csak zenélt.
2: Ő csak zenél, ennyi a történet.
1: Mindig bántják.
2: Van különben...
1: Sárta Zoli mindig bántotta.
2: Igen, van ő neki a megfelelője különben, ugye a nagyvilágban, ez a Sam Martinnak, most nem jut eszembe. Kenny G.
1: Hát a Kenny G.
2: Kenny G,
1: persze,
2: ugye?
1: Kenny G.
2: Hát igen, a Kenny G.
1: Mindig visszajönnek ezek az emberek, mint a Richard Clyderman.
2: Pontosan, meg a Zamfir, és akkor így
1: Zamfir, igen. Igen, ezt ott a Zolit neki... hallgattam múltkor, beszélgettek. Lehet, hogy pont veled, nem
2: meg
1: tudom.
2: A Haki.
1: Jó, a Haki Tamás az más. Haki az nagyon meg voltam lepődve, amikor te nem ismerted a Haki Tamást. A faterom nagy rajongója volt annak idején a Haki. Tehát fügymester, persze, de amiket ő, nem tudom, ha meghallgattad, hogy miket
2: csinál. Dehogy hallgattam.
1: Hát de miért nem hallgattad? Ugye rájönné, mi a lényeg. Nem az van, hogy ő... Nem így fütyül a csávó, hát másképp.
2: Hát de ma mutasd meg, vagy magyarázd.
1: Hát megmutatom. Hát ő neki valahogy olyan a szája anatómiája, hogy ő képes arra, hogy valami nagyon speciális módokon fütyüljön. Tehát most például mindjárt leengedek neked egy Haki Tamás nótát. Hát tehát itt van a Haki Tamás. Titi Kaka itt van. Van gitár is benne. Szájával csinálja.

0: Hangi Tamás voltál abban a vadnyugati filmért?
1: Hát lehetett volna, tehát hogy ugye fügyvirtó volt, te benszed. Úgyhogy ő neki olyan a szája, hogy
0: Morihónéval kellett volna dolgozni a sokat, a Haki Tamást.
1: Leesett volna a gitár a nyakával, meghallja.
0: Hát jó, oké. Én így lepődtem meg akkor, amikor a Bobby McFerrin, én nem tudtam, hogy az a dal, az a Don't Worry Be Happy, hogyha valakinek ez kimaradt, akkor azt hallgassa meg most újból. Én nem tudom, hogy abban a dalban egy darab hangszer nincs. Az nincs több sávon, az ő szája.
1: Tényleg?
0: Abban semmi hangszer.
1: Jó, ezeket nem esett le, ez egy jó kis dal.
0: Szóval is visszahallgattam, és mondom, hogy...
1: Igen, vannak benne ilyen.
0: Mondom, Jézusom, tényleg. Azt a mindenit.
1: Ti abban is fütyülnek.
0: Ja. Lehet ott is a Haki Tamás.
1: De az a durva, hogy itt a Haki Tamás, ő nem úgy rakja, vagy nem úgy áll a szája, tehát hogy az ajkai, mint a fütyülésnél.
0: Igen, mint a
1: mosolyognál. Igen. Úgy valahogy jön neki a hangok. Tehát szerintem egyedi anatómia kell. Tehát neki, hogyha szerintem az egyik, hát biztos. Szerintem neki, hogyha az egyik foga kimozdul, akkor már más a hang, vagy valami. Tehát biztos, hogy vannak ilyen valami különbséget.
0: Fogorvostak nálad egy komolyabb dolga van, mert elrontja a szöget, akkor... Aki Tamást a ketté törik a karrierjét.
1: Nem hiszem, hogy ő ebből nagy karriert csinált. Tehát, hogy az egy orvos egyébként. Tehát, hogy neki ez egy...
0: Amúgy orvos?
1: Amúgy orvos, igen. Fülorgész.
0: Mit is kérdezte a paciens, hogy hogy jössz a koncertre?
1: Jártam úgy a fogorvosomban. Fúrta, és akkor jön a koncertemre, és mondja, igen, lesz koncert. Ha, mit kérdeztem?
0: Nem, én különben azt nem értem, hogy a...
1: Jazz előadó volt ez én fogorvosom.
0: Én nekem a nagyon régi jó barátom az Illés, uh-huh. Ő csinálja fogaimat, és nem értem, hogy hogy érti a nyögést. Mindenki, de azt mondja, hogy Zvekán, na hallom, vetti új autót? Igen. Melyik típus, vagy melyik modellt? És én mondom, hogy... És azt mondja, tényleg? A 110 lóerős együtt DC-t? Hogy érti ezt?
1: Hát úgy, hogy az orvosok a saját aláírásaikat tudják ki, vagy a saját kézírásukat tudják.
0: Én nem tudom el, vagy melyik modellt, és én mondom, hogy... És azt mondja, tényleg? A 110 lóerős együtt DC-t? Hogy érti ezt?
1: Hát úgy, hogy az orvosok a saját aláírásaikat tudják ki, vagy a saját kézírásukat tudják.
0: Hát én nem tudom elmondani, neki csak nyögöm.
1: Ha.
0: Érti.

0: meg, hogy, hogy fú, ebbe Rozi beletörik a bicskánk, meg ilyen, és mondom, hogy nem, és azt mondom, nem idegesként. Tehát igazából, amikor ezt kimondja, akkor tudja, hogy nem így van, csak téged felérted, hogy most akkor ezzel mit akarsz mondani? Tehát próbálsz is hozzáérteni, csak így tudod, hogy nem ő nálad lesz. Van a fúró. Úgyhogy tök minden.
1: Fura dolgokat csinálnak, meg nem gondolok néha bele. Képzeld, hogy elmentem erre az ilyen vizsgálatra, az ilyen profi sofőrködés miatt. Na mindegy. Volt egy, ahogy autókat tudják vezetni, a céges autókat, aha, át kellett esni egy ilyen vizsgálaton.
0: Igen, és?
1: Csak az EKG részleg, tudod? És akkor fekszek, rám rakják azokat a korongokat, és akkor tudod, most ők mérik. És a fejem után vannak, én nem látok senkit, az ablakot látom, mögöttem kettő nővér elemez engem.
0: Hűha.
1: És ilyeneket mondanak, hogy hallod, te ezt látod? Azt mondja, igen. De azt mondja, ez normális. Azt mondja, hát annyira nem. De azt mondja, lehet, hogy rossz a gép. Nem hiszem. Mondja, de akkor mondom, baj van!
0: De, hát addig azt mondja,
1: nem, semmi. Hát nem mondom, hogy semmi, akkor mit tanakodtok?
0: Hát valószínűleg arról tanakodtok, hogy a kijelző volt valami, ami villogott, vagy valami, lehet, hogy a gépnek volt valami problémája.
1: Nem tudom, de nem voltak jeleim, vagy miért akarom tudni, lehet, nem tudom, hogy mi a probléma. De
0: ez amikor a laikusodnak jól tudod, nem nagyon tudsz mit mondani.
1: Valami, tudom, ami teljesen random dolog, és az volt az egész, hogy ne csináljuk meg újból, és akkor megcsinálták újból. Hát mondom, jó, oké.
0: És akkor voltam utoljára a tüdőröntgen, akkor így kérdeztem a technikust, hogy mit gondol, mert ugye nem az orvos nézte meg először, hanem a technikus, és akkor ő kinyomtatta, vagy kiírt egy DVD-re, én meg vittem az orvosnak, és mondta, hogy Nista Strasna. Te ennyit mondott, hogy jó van, akkor jó van. Akkor meg is nyugodtam, Nista Strasna.
1: Akkor rendben van. Nem, ő lett.
0: Akkor volt tüdőgyulladás, az 2020-ban volt.
1: Szerintem ez az egyetlen hely még, ahova el tudják adni a DVD-t manapság, mert amúgy nem nagyon kell már.
0: Igen.
1: Csak ilyen. Különben volt ez, most már én nem foglalkozom ezzel, de nagyon sokáig igen, még egy 2 éve biztos, ezelőtt volt ilyen, hogy valami koncert felvételt, amit elkészítettünk, le kell adni.
0: Ágám.
1: Mondom, jó, hova küldjem digitálisan? Nem. DVD-n kérjük. És nem akartam illetve megkérdezni, hogy megkérdeztem, hogy hova teszitek be? Hova?
0: Hova
1: dugod be? Tehát hova?
0: Nem akarok ki politizálni, de most is volt ez az innovációs és gazdasági, a leköszönt miniszter Magyarországon egy DVD-n adta át a dokumentumokat, és akkor kérdezte a magyar miniszterelnök, hogy viszont DVD, most komolyan DVD, azt mondja, ki használ ma még DVD-t? És azt mondja, maguk voltak az innovációs minisztérium, azt mondja, maguk innováció, azt mondja, mi az, hogy... És akkor az mosolygott a csávó, hogy és utána jöttek a mémek, hogy így ráírták ugye a DVD-re, hogy GTA 6, meg tudod, hogy ezek így tényleg úgy meglepő, DVD.
1: Hát igen, DVD.
0: Körülbelül 2016-7 óta nem gyártanak már olyan laptopokat, amiben DVD van.
1: Igen, meg nézd, de nekem apukám volt az ilyen, tényleg szerintem ilyen utolsó mohikán, aki nem tudta elengedni a DVD-t, meg a VHS szalagot. Ezért ő...
0: VHS az már, igen, az már.
1: Hát, azért nem ügyeskedj. Ezért ő, nem tudom, 20 évvel ezelőtt vett egy ilyen kombót. Te emlékszel, hogy voltak ilyenek?
0: Tudom.
1: Nagyon szélesek voltak, a bal fele VHS, a jobb oldal a DVD.
0: Future akkor... proof.
1: Future proof, apám, de ez abszolút... És de akkor halott ötlet volt.
0: Igen.
1: De hát voltak ilyenek, mint apám, aki meg... De azért, mert annyira szerette ezeket. Jó, oké. Okay. És másfél-két éve baj volt, mert mondta, hogy kisfiam tönkrement, ki tudná ezt megjavítani? Mondom, engedd már elmondani.
0: De tényleg, ezt már senki.
1: És figyelj, elengedtem.
0: Biztos, hogy van, aki meg tudja egyébként.
1: Biztos, de persze, van nekem persze. Is ismert, nem is akartam ajánlani tényleg, kapcsolt ki apa.
0: Igen.
1: És az a lényeg, hogy elengedte, és most csak átment, és most full digital. És rájött, hogy ami...
0: De egyértelmű. Tehát, hogy gyerekek... Tényleg, de... Nem, tehát, hogy van még mindig lehet itt harcolni, meg lehet itt... Ja, Istenem, minden... jó, egyébként most már kevésbé harcolnak azért az emberek, tehát nekem is az apukám olyan volt, Isten nyugosztal, hogy ő azért nyomatta mindent kiírt DVD-re, mindent.
1: Aha.
0: És a legdurvább az, amit így tudod, csinált, hogy írt ilyen... Kiírt ilyen programokat. Tudod, így letöltötte épp a legfrissebb verzióját valaminek, vagy akkor legfrissebb, és közben kiírt, és akkor csinált ilyen programlemezeket, és közben eltette. Tehát mire ő azt előveszi, mit tudom, az már full irreleváns. Tehát, hogy vagy az van, hogy új verzió van, vagy az van, hogy eleve töltöd le a netről az új verziót, tehát, hogy nem fogsz azon a régivel semmit kezdeni. És a VHS az meg nagyon érdekes volt, mert most a kezembe akadt egy fantasztikus kiadvány, imádom a Tasen kiadót, és nekik vannak ilyen könyvei, és most szülinapomra részben kaptam egy ilyen 50s amerikai reklám

0: álmok, egy ilyen nagyon vaskos, igen, kötet, és látom, hogy annak van egy 80-as évekes változata, és a Humphrey Bogart reklámozza a VHS kazettákat egy ilyen plakáton, és mondja, hogy play it again Sam, mert ugye ez van a kazablakában, van ez a mondata, Sam. Play it again Sam, és akkor ott van, fogja a kazettát a kezében, nem emlékszem már milyen brand, és úgy reklámozták, hogy akár 300-szor is meg tudod nézni.
1: Na, hát ez
0: akár 300-szor is meg tudod, utána már full degradálódik, és ez nyilván az újabb kazettákra is az jellemző volt, hogy egy idő után azért degradálódik. Tehát elég csak a videoklubokra gondolni, hogy érted, kivettél valamit, csak hogy végigment rajta valami csík, meg látszott a háttérben az előző
1: film. Vagy volt ennek egy hangulata.
0: De hál' Istennek túl vagyunk rajta, én azt mondom. Ma egyedül a Bakelit lemez az, ami tényleg ott van, és az hoz egyfajta minőséget, amit a rajongók, az ínyencek imádnak, szeretnek, ezzel semmi baj nincs, de egy VHS kazett a gyerekek azért, ó, apukám.
1: Most különben Zoli írja nekünk Ausztráliából, hogy nekem még mindig megvan a két VHS videórekorderem, Panasonic.
0: Top of the range, itt van, Panasonic.
1: De most az az érdekes ebben, hogy te emlékszel, Zoli, arra, ez nekem most most semmiből jutott eszembe, hogy voltak olyan kamerák, hogy a full nagy VHS szalagot kellett berakni oldalról. És aztán az hatalmas újítást, amikor ezek
0: láttam
1: a picik
0: olyat akcióban is, igen.
1: És
0: igen.
1: Te arra emlékszel, hogy voltak a pici szalagok.
0: Persze, én akkor kezdtem a panomba dolgozni, amikor a még pici voltak szalagok.
1: És azt, igen, úgy tudtad otthon lejátszani, hogy a pici szalagot betetted a nagy szalagba. Tehát volt olyan adapter.
0: Igen, igen, igen.
1: Nagy szalagba,
0: igen. Én nem használtam ilyet, de láttam. Nem használtam ilyesmit, de láttam.
1: Én nekem, igen, ez teljesen kitörődött a memóriámban, ez most jött elő így, ahogy írja azt, hogy nekem három DVD rekorderem is van. Hát akkor te elég ilyen, ilyen kuriózum ember vagy ilyen szempontból. A kedvencem azt mondom, ezek a DVD rácok is annyira jók voltak. Egyik ismerősöm mondta, hogy így mentem hozzá, hogy megnézzük valami DVD-t, és azt mondja, hogy valami baj van, mondom, mi? Ha beraktam a DVD-t, becsukódott, nem játszott el, kiítottam, azt nincs benne a DVD-t, becsúszott, hoppá. Becsúsz.
0: Igen, úgy, na, mindegy, ilyenek előfordultak.
1: Ilyenek.
0: Na, hát de a VHS, nem, az jó, hát, én tudom, hogy nekünk is volt egy elég jó, még elég későn, 2001-ben vagy 2000-ben vettünk egy újabb videórekordet, mert akkor pusztult el az előző Grundig teljesen. Aha. És akkor vettünk ott 2000-be, 2001-be, és az még ugyan alig játszott kazettákat, néhányat, egy ilyen Sony volt, egy elég jó, és akkor aztán végül azt ugye elajándékoztam 20 évvel később, de hogy így akkor az még ilyen top modell volt.
1: Hát jó, hát azokra, ha ez egy működő, alig használt, az elég nagy kincs lenne most, ma.
0: Hát nyilván működik.
1: Az durva, az működik. Durva lenne.
0: Hát most, na, mennyire nagy kincs, nem tudom.
1: De hát most azért elrakott 15 évre, és az abszolút. Jó, nagy kincs, hát mit tudom én, de azért megérde, 100-200 euró biztos.
0: Én szoktam nézni ilyen technikai kuriózumokról videókat a YouTube-on, és például a Sony-nak ugye volt ez a sorozata, az a Trinitron TV, nem tudom, hogy emlékeznek erre, a Trinitron. És ők legyártottak a Trinitronból egy olyan változatot, amiből nagyjából 2000 darab készült, ami a korhoz képest, ugye ez a 80-as évek közepe, ugye, 80-as évek, 86-7, ahhoz képest ez egy csúcsmodell volt.
1: Igen.
0: És egy hatalmas nagy szekrényt képzelj el, egy ilyen oldalról egy hangszóró hozzá kapcsolva, bal oldalról egy hangszóró, minden, és az egész ilyen valami különleges faburkolat az egész. Mm. És ez valami, ez volt a luxus csúcsa, állítok, a 80-as években. Aha. 2000 darab számozott példány készült belőle. Fent van a YouTube-on egyébként, ha valakit érdekel, egy limited Trinitron Sony, hogyha beírjátok, akkor meg lesz. És akit érdekel az ilyesmi természetes, ugye ez egy ilyen nagy dögtét, tehát mondta ott a fickó, aki ott teszteli, mert ő talált valahol egyet, igen, megvette. És az a durva, hogy így meséli, hogy valójában ez egy annyira hát a profi technológia volt, tehát igazából tényleg el volt ez készítve, hogy kell, és az a fa minőség, meg a stb. Az mind annyira profi volt benne, hogy tényleg aki ilyet vett, az a csúcs kategória volt. Az valami 8-10 ezer dollár volt akkor az 80-as években, és ez rengeteg.
1: Jaj, látom, és ez szörnyen old school most.
0: Hát nagyon old school, nyilván a 80-as évek, persze.
1: Nem így képzettem a fejemben.
0: De extra, tehát hogy ez a tévé, ez.
1: Na jó! Őrület. És
0: na, ennek ma is van értéke, ezt akarom mondani.
1: És van benne motor, megnyomod a gombot, és így kinyílik ez az eleje.
0: Persze.
1: És ott van mögötte a Trinitron TV, meg a, persze ez még a régi, igen, CRT.
0: Igen.
1: Na mindegy, őrület. Na hát egy kis nosztalgiába esett át itt a reggeli, a 91,5-től. 8:30 perc van. You must understand, the touch of your hand makes my bow.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
1: Na hát akkor még egy kis sport, ugyanis tényleg ez hihetetlen, hogy tényleg mennyire ilyen, vannak ezek az ismert...
2: Sport!
1: Az ismert sportolók, akik tényleg olyan bűntényeket követtek el, hogy
2: ja,
1: az egész
2: eszméletlen. Ja, de most nem a PSG-re, a szurkolóról beszélünk?
1: Akkor az PSG, hát akkor PSG-zők. Na, hát akkor na jó, legyen
2: ide, az úgy szerintem időben úgy.
1: Na nem? Jó, akkor meséld, mi a sztori?
2: Beszélgetünk arról is, tehát beszélgetünk ugye itt az imént még egy órával ezelőtt a focistákról, akik rossz fiúk voltak, majd lesznek olyanokról is beszélgetünk, akik bűnözők, így komolyabb bűnözők. Így a napokban lesz ez a témánk. De most beszélgessünk a PSG Arsenal meccs legnagyobb győzteséről, egy szurkoróról, aki Bukarestbe utazott Budapest helyett, mert azt hitte, hogy ott van a döntő. Mellé.
1: Ez igen.
2: Posztolt is videót. Rájött, hogy nem ott van. Nem ott van. Túl kevés a szurkoló. Túl csendesek az utcák.
1: Nem volt nép.
2: Nem érti. Hova ez egy PSG szurkoló volt. Mondanák egyébként az arzenálosok, hogy ez a PSG szurkolók intelligencia hányodosát bizonyítja. Igen, ugye igen, biztos igen. Van köztük ilyen ellentét, hogy mennyire utálják egymást, vagy nem. Szóval elutazott a csávó. Elutazott... És hát ott a férfi a román fővárosról egy jó kis videót is kitett, hogy hát ő hol van, nem hiszem, hogy ez nem volt egy megjátszott történet kicsit.
1: Nem tudom, voltál amúgy véletlenül?
2: Bukarestben? Aha. Nem voltam. Ja, ahol véletlenül?
1: Ha vagy... véletlenül annyi felé mentél, hogy mondom, hát a Bukarestben is voltam.
2: Bukarestben nem voltam. Annyira nem vágytam oda soha.
1: Aha. Igen, meghívtak egyszer, azért mentem el csak. Amúgy különben nem bánom, nem bántam
2: meg. Én sem bánnám meg, ha elmennék, tehát most nincs semmi baj a Bukarestben.
1: Abszolút, és tényleg monumentális építmények vannak. Aha. Azt a rohadt életben mekkora túlzások voltak ott. Állítólag ott van a világ egyik legnagyobb parlamentje. Tudod, hogy megálltam előtte, Zoli, az akkora élőben, hogy így nem tud elképzelni. Uh-huh. Volt egy olyan sztori, ez szerintem azért sztori, hogy volt olyan, hogyha a két legtávolabbi pont között el kellett vinni valakinek egy titkárnak egy papírt, akkor az a teljes munkaidő elment azzal. Jó, nyilván ez enyhe túlzás. Mire elsétált oda, meg vissza, de tényleg hatalmas. Pedig azért a magyar parlament se kicsi, de ez tényleg őrület. És úgy nem tudom nézni. De amúgy egy jó város, nekem amúgy bejött. Csomó park van, meg minden, úgyhogy alapvetően teljesen. Oké. De hát, na, szóval Bukarest most ennyi. Hát és egyszer voltam alapvetően, nem hiszem, hogy visszamegyek valaha.
2: Nem vágy, amúgy nem húz vissza a szíved.
1: Erdélyben voltam nagyon sokat, de most itt a Bukarestben most mit menjek?
2: Erdélyben voltam én is, persze, az
1: stada,
2: más.
1: Stada rádió, hogy
2: Erdélyország az más.
1: Erdélyország
2: Bukarestben, Bukarestben nem voltam.
1: Ha meg nincs medvejétel, akkor most itt hol az izgalom?
2: Igen, hol az izgalom? Hol, mikor érdekes ez, nem érdekes. Így nem érdekes.
1: Így azért nem kell. De igen, hát igen. Ez régen nekem is érdekes volt, amikor itt tanultuk, és akkor a Budapest, Bukarest, jaj, ez annyira ugyanolyan.
2: Igen. Meg volt egy olyan Dréher reklám, azt hiszem, aminek a végén az volt, hogy és engem is idegesít, ha Bukarestet összekeverik Budapesttel, vagy Budapestet összekeverik Bukarestet. Igen, volt egy ilyen, hát hogy attól vagyok magyar, hogy, és akkor sorolta, hogy mitől magyar.
1: Aha.
2: És akkor ez volt egy ilyen nemzeti öntudatos reklámja a Dréhernek. Amiben ez volt. És akkor az nekem akkor ugrott be, hogy jé, tényleg ezt össze lehet keverni.
1: Hát, hogy jé, lehet.
2: Nekem ez így abszolút nem esett le korábban,
1: most
2: hogy össze lehet keverni.
1: Simán össze
2: tudják keresni. De a külföldit meg tudod érteni, hát persze.
1: Hát de hogy, de most olyan, mint a lenne Párizs, meg Pál...
2: Amerikában is nem van Párizs, tudom. Például.
1: Igen?
2: Van egy Paris nevű város.
1: Múltkor arra mentem be különben egy ilyen csomagküldő, vagy csomagmegőrző, ilyen valami...
2: Texasban
1: helyen.
2: Van.
1: Azt mondja, és arra megy be, hogy van fickó, nézve valami listát, és azt mondja, tudod mi, hogy hány Subotica nevű hely van Szerbiában? Mondom, hogy egyről tudok. Azt mondja, hogy tud kapásból 3-at.
2: Yes.
1: És azóta gondolkozok, hogy ez hogy történhet meg? Hogy történhet?
2: Lenyúlták a nevünket.
1: Van több Szabadka?
2: Hát, van Szabadka nincs, de Subotica van.
1: Subotica. Szerbiában van 3 Subotica.
2: Nincs kizárva.
1: Ennek mi értelme van? Nem tudom, hát vannak ilyen dolgok. Most
2: beírod, akkor nyilván a miénket dobják. Ezek lehet, hogy valami kis, nagyon picike kis falvak.
1: Valami űrlet, vagy valami, igen, lehet, hogy valami utcára gondolt, vagy nem tudom én. Nekem az volt nagyon érdekes, amikor kimentem Ausztriába, és elmentem a tesómhoz először, akkor jöttem rá, hogy ő úgy hívják az ő utcáját, hogy Zenta Gasse, ami azt jelenti, hogy Zentai út, ha lefordítod, ugye? Aha.
2: Frankliner Straße München. Na jó, semmi.
1: Na mindegy. Oké, 84 perc van, zenéljünk egyet.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
5: Alexander Vučić egy interjúban szerbiai látogatásra hívta Donald Trump amerikai elnököt. A szerb államfő a Breitbart médiaháznak nyilatkozott. Az interjúban azt mondta, hogy Donald Trump a legközkedveltebb amerikai politikus a szerbiaiak körében, és úgy véli, Trump népszerűségének kulcsa, hogy kész nyíltan beszélni olyan témákról, amelyek fontosak a társadalom konzervatív világnézetű részének. Olyan fogadtatásban lenne része, mint sehol másutt a világon, fogalmazott a szerb államfő. Az amerikai elnök közösségi oldalán meg is osztotta Vučić interjúját.
6: Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál idén. 222 traktorral neveztek be a résztvevők. A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta.
5: Látványos villámcsődületet tartottak a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportjai vasárnap este Szabadka központjában, hogy népszerűsítsék az idei Durindó és Gyöngyös Bokréta Népzenei és Néptánc Fesztivált. A népviseletbe öltözött táncosok és zenészek a korzón vonultak végig, ahol dallal és muzsikaszóval alapozzák meg a jó hangulatot.
6: Vasárnap este befejeződött a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nizsben, ahol a Spartakusz legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed előtt 13 pontos volt a Spartakusz előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg, a végeredmény 73-76. Legutóbb 70 éve fordult elő, hogy nem belgrádi csapat szerezte meg a bajnoki serleget.
5: Időjárás. Szabadkán és környékén ma borús, esős időnk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Vannak döntések, amelyek igazán számítanak. Olyanok is, amelyek nem egy szezonra szólnak, hanem évekre. Egy halkabb mosógép, egy jobb hűtő, egy megbízható készülék. Magnotron, ahol a minőség és a jó ár találkozik. Online is. magnotron.rs.

0: Közérdekű információ következik.
1: Azt hihetetlen, de létezik, hogy tegnap este, de tegnap este ugyan, óta nincsenek rendőrök. Semmi jel nincs.
2: Sztrájkolnak, mint a Robotzsaru 2-ben.
1: Osztrájkoltak a rendőrök?
2: Igen, és azért elharapozott a bűnözés.
1: Ja, hát valami sztorit ki kellett találni.
2: Robbantották, és csak egyetlen egy valaki nem sztrájkolt. Murphy!
1: Igen. De határon van szitu, majd mondom.
2: Ment is mindenkit szétlőtt.
1: Hát ja.
2: Nem hisz a Robocop 2?
1: De néztem, csak nem emlékszem már.
2: Én a hétvégén megnéztem, mielőtt mondod itt a hőmérsékletet.
1: Tényleg?
2: Megnéztem az HBO Max-ra felkerült a Commandos. A Schwarzenegger.
1: Az nem rossz.
2: Commando! Az mekkora film, gyerekek. Olyan dumák vannak. Elrabolják a lányát, és akkor ülott a gangster a Schwarzenegger házában, ott a hegyen, és így mondja, hogy elvégzel nekünk egy feladatot, végrehajtasz egy küldetést, megölöd a venezuelai elnököt, és visszakapod a lányod. Jó? Nem! És így tudod, már itt indulnak a jó poénokból, aztán végig ilyen, tudod, ez meg a kíséri a valami ilyen másik gangster a repülőn, tudod, amikor megbizonyosodjon róla, hogy leszáll, és akkor mindjárt, ahogy odaülnek, akkor mindjárt így kitöri a nyakát, és Schwarzenegger ráteríti a takarót, meg a fejére a kalapot, és így mondja a stewardessnek, hogy hagyja végén a barátomat hullafára. He's dead tired. Igen, ezek olyan szövegek vannak. Na igen, mondd a hőmérséket.
1: Nem, a határt kezdtem mondani különben, csak az, hogy Horgos 2-2 van bealkadva csak egy 63 percen.
2: Az igen.
1: Az már jelentős.
2: Az csúnya.
1: 63 perc az nem túl szép, az összes többi az oké. Az rendben van. Hát az időjárás, ezt még tudjátok, érdekes alakul, folyamatosan jönnek a felhők.
2: Ma felhős esős idő lesz egyébként, főleg itt a kora délutáni órákban egyébként borús esős időjárásra készülhetünk.
1: Hát
2: sőt, még viharossá is fokozódhat itt egy óra környékén, én ezt látom, ez nem túl jó hír.
1: Hát meglátjuk, aztán itt kedszerd, a csütörtök az pedig egy olyan nap, amikor vége esik, de hétvégére megint majd kis trap.
2: Kicsit a nap bizony.
1: Ami mindenféleképpen jónak néz ki.
2: Azért érdekes a hétvége a mi szempontunkból, mert lesz hajdújáráson a Durindó és Gyöngyös Bokréta, ugye most itt közel költözött, illetve közeli helyen zajlik majd ez a nagy hagyományú rendezvény. És két rendezvény pontosabban, és nagyon régóta készül már rá a falu, úgyhogy hajdújáráson találkozunk, majd oda megyünk Anettel, majd ott vezetünk egy ilyen kis műsorocskát.
1: Megint csináljátok.
2: Persze, igen, ez már évek óta, igen, csak mindig az vált, mindig a helyszín változik, hát nagyon-nagyon messzi helyeken jártunk mi már az Anettel, mindig elindultunk 3 órával korábban, és akkor ott megismertük a környék kávézóit, elüldögéltünk, úgyhogy úgyhogy ez az általában így telt ez az a nap.
1: Igen.
2: De mindig tök meleg volt egyébként.
1: Uh-huh. De hihetetlen.
2: Na mindegy, zárójel bezárva. Igen, szóval rendőrök még nincsenek az utakon, a határt tudjátok, és időjárás is elhangzott.
1: Igen,
2: van még valami?
1: Tavasz nagytakarítási akció Gáthelyi közösségben zajlik, ezt kell tudnotok. 9-20 perc van.
3: Hegyezd a füled, mert nincs itt semmi látnivaló. Hannon Rádió.
4: A te hangod.
3: A te hangod. A te hangod.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli.
1: 91,5 MHz.
2: 9 óra 35 perc van, le fogjuk magunkat tesztelni méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk jó sofőrök, meg mennyire bírjuk a modern technológiákat, ez a nagy kérdés. Első kérdés rögtön bele is vágunk, hogy a tolatástál inkább a tükröt nézed, vagy a kamerát, mert nem tudom, mi lesz a végén a levonatkoztatás. Azt mondja, csak a tükrökben bízom, használom a kamerát, de tükröket is csekkolom, simán beállok csak a kamera segítségével.
3: Nekem, mivel nincs kamerám, ezért én a tükröket csekkolom.
2: Pittyeksz?
4: Igen. Igen.
2: Szóval...
4: Pittyegek.
2: Nekem pittyek, kamera is van, meg tükör is van.
3: Jó.
2: És azt mondja, hogy alapvetően én tükörből parkolok, de a végén, hogy mennyire vagyok közel.
3: Na,
2: azt megnézem a
3: kamerából. És most, most itt, van egy, itt rossz válaszok vannak?
2: Nem, vagy? Ez csak ez a végén lesz valami konzekvenció.
3: Hát igen.
2: Na nézzük, de hát hogy...
3: Jó, hát akkor mondja, akkor, te, akkor nyomd, hogy használom a kamerát, de a tükröket is csekkolom, jó?
2: És simán beállok, csak a kamera segíts. Ja?
3: Nem, nem.
2: Ja nem, használom a kamerát, de tükröket is csekkolom. Várj, nem, nem. Csak a tükröket... Be kell menni?
3: Nem, de ez az, hogy döntsük el. Hát most itt
2: használom
3: ez
2: a ilyen, kamerát, most, de itt, tükröket is csekkolom.
3: Most ha valakinek nincs kamerája, akkor mi van? Akkor csak a tükröket használhatod.
2: Igen, én használom a kamerát, de tükröket is csekkolom. Na,
3: jó, nyomjuk meg ezt. Jó, na, okay, menjünk
2: következő.
3: Tovább.
2: Azt mondja. Neked bejön-e a digitális műszerfal? Abszolút, sokkal szebb és menőbb, mindegy, csak működjön. Elég egy mutató és egy kis benzinillat.
3: Hát most ez most megint csak egy baromság.
2: Én ezt különben most pont így gondolkoztam ezen.
3: Na, na és mire jutottál?
2: Éppen azon gondolkoztam, hogy például vannak olyan digitális műszerfalak, ami nekem felesleges, mert egyszerűen nem tud semmi extrát, csak digitális. De vannak olyanok, amik annyira betegek, és mondjuk az Audinak vannak ilyen, mert hogy kidobja a műszerfal, nem tudom, hogy egyszer csak így elcsúszik jobbra meg balra az információ, középen ott van a Navi, meg a nem. Szóval azért vannak olyanok, amik azért elég jók.
3: Aha.
2: Szóval, hogy abszolút sokkal szebb és erőt, de nem lehet általánosítani. Vannak nagyon durvák. Annak van értelme, de alapvetően én nézd, én nem tudunk amellett elmenni, hogy én mikor születtem. Én, nekem eléggé mutató is egy kis benzinillat. Én old school vagyok ebbe.
3: Szeretem én is a benzinillatot, az az igazság.
2: Hát ez az igazság, hogy én old school vagyok, úgyhogy én
3: de
2: én
3: nekem
2: ezt
3: egyébként,
2: fogom.
3: Nekem semmi bajom egyébként a
2: mivel?
3: Digitális műszerfallal. Hát nyilván nem digitális a műszerfalam, de hogyha olyan lenne, akkor nem lenne vele bajom. Akkor mit jelölünk
2: én?
3: Meg?
2: Én azt én a benzinillatot, engem nem
3: akkor
2: érdekel.
3: Akkor megjelöljük a benzinillatot.
2: Most lenne autó A meg B, és akkor nem tudom, most feláros a digitális műszerfal, engem nem érdekel. Tehát azért érted. Azt mondja, összekötöd a telefonodat az autóddal? Alap, navigáláshoz nagyon kell, nem használom, feleslegesnek tartom, vagy csak ha nagyon muszáj.
3: Én az alap navigáláshoz nagyon kell, én szeretem, én szeretek mindent mindennel összekötni.
2: The connecting people.
3: Igen, igen.
2: De hát nem nagyon kell azt kötögetni, azt egyszer megnyomod, hát az kész, onnantól kezdve össze van kötve.
3: Nyilván így van, erre gondolnak ők is. Én megnyom, alap. Én a navigálásra szeretem.
2: Navigálásra én kiszoktam kapcsolni a hangot, az engem zavar, de úgy tudom, hogy csak amikor nagyon közel érek ahhoz a valamihez, akkor kapcsolom be a hangot. Uh-huh. De viszont én évek óta úgy használom, hogy YouTube-ról nyom a zenét, és akkor hadd szóljon. Lehetne Spotify is, vagy ki mit használ.
3: Persze.
2: Nekem a Spotify-val egy isteni nem akarom befizetni valami, nem tudom, de te nekem
3: jó
2: nem
3: jön össze.
2: Úgyhogy én YouTube-ról hallgatom, de igen. Úgyhogy nekem alap navigáláshoz nagyon kell, jó az is kell. Megyünk tovább.
3: Na.
2: Ha van sávtartó az autódban, akkor használod, vagy szeretsz te magad irányítani, ha még nincs az autódban, akkor használnád, de néha jól jön, de azért a döntést még én hozom, vagy csak, de van sávtartó, aha. Köszi, de hagyjon békén, 20 éve vezetek, a sáv az enyém, nem a technológiai. Jöhet, imádom, ha az autó is figyel helyettem, mint egy beépített másodpilóta.
3: Uh-huh.
2: Na most én bajban vagyok őszintén, hogy a sávtartó az mit jelent. Az azt jelenti, hogy adom a gázt, de ő bent tart az úton? De még én adom a gázt. Igen, szerintem ez a sávtartó. Nem csak az, amikor pittyeg, az rohadt idegesítő. Tehát az a sávkövető, amikor mert hogy én néha, amikor ilyen autót vezetek, akkor rájövök, hogy mennyire nem a sávba hajtok, hanem folyamatosan rámegyek a csíkra, és akkor mindig szólom.
3: Tényleg?
2: És akkor hosszú távon szerintem hosszú távon megtanít az autó szépen vezetni, mert én nekem egyfolytában sipítozik, úgyhogy az nem túl jó.
3: Nekik van most itt egy ilyen céges autónk, ami mindenért szól.
2: Uh-huh.
3: Tehát, hogy így mész, úgy mész, gyorsan mész, lassan mész, rámész a csíkra, közel vagy, mindenért, szóval folyamatosan arról, hogy így szogat folyamatosan. az autó, hogy hajtasz. Tudod, hogy erről szól az, ez az Xperience modell. Tehát most nézd, de végül is hasznos, tehát nem mondom, hogy nem hasznos, mert jó dolgok ezek, amiket ő mond, csak...
2: Igen, csak...
3: Hát csak idő után nyilván idegesítő tud ez lenni. Ezt ki kell egyébként kapcsolni.
2: Igen.
3: Ki lehet kapcsolni, de utána mindig, amikor te az autót elzárod, és szerintem, akkor bekapcsol automatikusan.
2: Igen, hát különben nagyon-nagyon sokféle cucc úgy működik, hogy nekem vannak ismerőseim, akik már pontosan tudják, hogy mi mennyibe kerül. Szerbiában vagyunk, abban az országban, ahol megveszed ezt a spéci autót, és akkor elmész, és ilyen 10 meg 20 euró per elem, amit ki akarsz köttetni, akkor digitálisan, digitálisan kiszedik. Tudom, hogy például ilyen csomagban több mindent csinálsz, akkor 10 euróért például kikapcsolják a start stopot, mert azt én se fogadom el soha.
3: Nálam is ki van kapcsolva a start stop, van benne.
2: Az nem jó.
3: Cserébe tehát, viszont olyan aksit kell tudok csak vásárolni az autómba.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ez egy érdekes dolog.
3: Hát igen, úgyhogy nem.
2: Ez egy érdekes dolog, ez a start stop, ez haláli. Na mindegy, úgyhogy a sávtartó, én elég sokat utaztam olyan autóval, ami sávtartós. Nekem az igen. Én szeretem. Sőt, az adaptív tempómat az fantasztikus.
3: Nyomjuk meg, jöhet, imádom. Úgy, jöhet. Az autós figyel helyette, mint szeretem. Egy beépített másodpilóta. Jó, na, imádjuk. Hogyan állsz a vezeték nélküli töltés az autóba? Használod, vagy ha lenne, használnád? Én nekem nincs vezeték nélküli töltőm, a telefonban kábeles viszont van, ez biztosabbnak tűnik, azt írja. Nem hiszem, hogy biztosabb, működik ez a kábel. Tehát ha van ilyen rendszered az autódban, vagy van ilyen eszköz, amit megvásárolsz és beteszed az autóba, akkor ez nyilván használható. Tehát azt a helyzetet tudom még elképzelni, ami rossz, hogy mondjuk ilyen úttalan utakon haladsz, és akkor levered állandó, vagy tölti, vagy nem, de ez se annyira gyakori szerintem. De most mi az, hogy nem mindig működik megbízhatóan? Akkor rossz töltőt veszel, mert a jó töltőben jó működik. Tehát, hogy a jó mágneses
2: most itt is megint töltő. Fantáziázunk, akkor az van, hogy a legtöbb autóban, amit én láttam, ugye egy ilyen van elől, egy aha. Darab, van most már, ahol kettő. Tehát ahol kettő van, szó nélkül. De te is, a sofőr, meg az önösség és elő, és mind a kettő oda tudjátok rakni a telefont, fantasztik. Uh-huh. Én egy picit egy bajban voltam, hogyha ha mi történik akkor, amikor nincs így előttem a telefon, és nem tudom kontrollálni, hát semmi baj, mert azért van az Android Auto, meg az Apple CarPlay, úgyhogy a telefon nem is kell, hogy nálad legyen, igazából ott fönt, és akkor igazából ez így nagyon jó. Úgyhogy szerintem nagyon praktikus.
3: Praktik. Le praktik.
2: Le praktik. Várjál, közben jönnek az üzenetek, de várjál, miket írt?
3: Hát, hol lehet kilőni meg a Zoli is írt, hogy melyik cég az, ami megszabadítan attól a rohadt start stoptól.
2: Van ilyen, aki rááll, igen. Csak kiírják.
3: Zoli is azt írja, várunk benneteket. De hova, Zoli?
2: Vagy beszéljük Zoli?
3: Hát most nem mondom meg a teljes nevét. De nem, itt van mint négy üzenettel lejjebb.
2: Kispiaci Zoli, vagy Ausztrál Zoli, vagy a melyik Zoli. Mindegy. Szoktál-e csekkolni az autórod a telefonos applikációban? Ha nincs, de lenne ilyen alkalmazásod, használnád-e? Zseniális, ha bármikor rá tudok nézni az autóra, és értesítést kapok, aktuális a karbantartás. Letöltöttem már, de még nem próbáltam ki, vagy nem bízom ezekben az alkalmazásokban.
3: Én minden ilyesmit szeretek. Az az igazság. Minden ilyesmit. Én ezt szeretem. Tehát a barátom, amikor mentünk Pestre, akkor ő az applikációban ellenőrizte az autóját, hogy minden oké, mert egy kicsit olyan shady helyen parkoltunk le. És akkor az autó ott volt szépen minden.
2: Jó kezek, persze.
3: Van, aki alapból idegenkedik ezektől, azt mondja, hogy jaj, erre nem egy hülyeség. Nézd, hülyeség lehet, hogy hülyeség, de azért jó, hasznos is tud lenni. Hát ennyi.
2: Én már azt is bírom különben, hogy nekem például az órán megmutatja, hogy hol az autóm. Nekem az is tetszik már különben. Megjegyzik,
3: ja, tudja. Ja.
2: Nem fog többet elveszni. Kéve a parkolóházam, ott annyi szint van, hogy az még most is fotózom. Én nem tudom, hogy csináljátok. Én mai napig lefotózom.
3: A fotózás az nem rossz egyébként. Igen.
2: Nincs más ötletem egyszerűen, hogy lehet megtalálni. Mert tudod, kibírom én rajzolni, hogy vezess vissza, meg ilyen, de honnan tudom a szintkülönbséget. Na mindegy, szóval ki. Szóval igen, zseniális, na, én bírom.
3: Ez $1 millió kérdés.
2: Na?
3: Következő.
2: Hát, vennél elektromos autót?
3: Három lehetőség van, hogy alig várom, hogy elektromos autóm legyen, egyelőre maradok a benzines, a dízelnél, vagy tetszik, de félek az alacsony hatótávtól. Na mondd el a tutit.
2: Onnantól kezdve, tehát elfogadom én a dolgokat, onnantól kezdve, hogy én az okos óra legnagyobb ellenzője, ha lenézünk balra, és látjuk, hogy az van a kezemen.
3: Tényleg? Új?
2: Az azt jelenti, hogy Én már nem tudom, hogy mire fogom azt mondani ma, hogy nem, és holnap meg igen. És az az igazság, hogy ez konkrétan most kimondom márkának, hogy én elég sok elektromos autót próbálgattam. Amikor kimondtam a rádióban, hogy én ezt abszolút eldobom magamtól, akkor engem sokan hívtak is, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt. De BYD-ban, amikor beültem, akkor azt mondtam, hogy ja, amúgy, oké. Nem tudom, hogy az autó mit tud.
3: Én most
2: nemrég
3: ültem egy Kia Niro-ban, az is nagyon jó adja. Volt. Nagyon jó volt.
2: Ez a hatótáv meg egy olyan dolog, hogy bizony. De hát vannak autók, és erről nem szoktam beszélni. Vannak egyedül csak annyi, hogy vannak autók, amik tudod, ilyen pici hatótávúak. Uh-huh. Nyilván ezek olcsóbbak is, de van dupla, meg tripláron olyan, amivel lehet utazni. Az egész elektromos autó világban nekem még ez a töltés még mindig nagyon nem tetszik.
3: Igazából, épp most mesélt őszintén egy ismerésem, hogy mennek nyaralni, és elég bonyolult a töltés megoldása. Regisztrálni kell csomó helyen, tehát nem úgy működik, hogy akkor csak oda megyek és töltöm, hanem nem tudom, ilyen különböző cégek, különböző honlapjain, applikációin kell regisztrálgatni ahhoz, hogy te használd a töltőiket.
2: Tehát, hogyha mi olyan normál, igen.
3: És ez megbonyolítja, tehát azt mondta, hogy neki ez pár órába telt, mire itt mindenen így át, keresztül igen navigált, hogy akkor most letöltse
2: szóval,
3: az appokat.
2: De legyünk őszintén, különben rengeteg házban van két autó, második autónak egy ilyen pici hatótávú is fantasztikus. Uh-huh. Én erre jöttem rá. Ez, uh-huh. Én nekem ez a... Úgyhogy nekem igazából oké. Okay. Azt nem mondom, hogy alig várom, hogy elektromos autóm legyen, de én nem, de én nem.
3: Úgy állok hozzá, én úgy állok hozzá, hogy a, mondjuk ha nagyobb távot, vagy nem nagyobb távot, de hogyha mondjuk egy meghatározott autó távot kellene megtenni minden nap, tehát így mondjuk gyerekeket vinni a zoviba, vagy valami, és akkor ez mondjuk egy ilyen Paris-Szabadka viszonylatban tenném, akkor lehet, hogy elgondolkoznék azon, hogy akkor igen, akkor kell, mert akkor tényleg spórolok. Mm. Most mi egy olyan családi egyterűt hajtunk, aminek a fogyasztása az olyan közepesen rossz, nem jó egyáltalán, de olyan 7 és felett megeszik az én autóm, de viszont ez így szerintem oké. Tehát, hogy ez most úgy a mi igényeinknek oké. Tehát, hogy én még nem érzem azt, hogy akkor jó, akkor megyek az elektromos autóra, és olyan hűde sokat spórolok vele, de hogyha hosszabb távokat kéne folyamatosan napi szinten megtenni, akkor, és hogyha mondjuk otthon tudnám tölteni, és akkor ez így...
2: Ja, te gondoltál, hogy a spórolás miatt veszik az emberek?
3: Nem a spórolás, mert csak én így erről az oldaláról közelítem
2: szerintem
3: meg.
2: Nem.
3: Egyébként könnyű is hajtani ezeket az autókat, tehát az is hozzájárul, olyat is, olyan véleményt is hallottam már, hogy ő azért akar ilyet venni, mert nem fullad majd le, meg majd könnyű hajtani, tényleg olyan, mint egy Dodge Jam gyakorlatilag.
2: Ja, mert
3: ugye
2: automata, ezzel keverik
3: össze. Tehát, hogy ilyen véleményt is hallottam. Úgyhogy írja Tihi, hogy a 7,5 sok. Hát nekem sok. Hát persze hallottam én is ilyet, hogy 10, igen. Hát, ja, de én nekem alacsony a köbcentim is. Ahhoz képest sok.
2: De na, nézzétek mindjárt különben, úgyhogy de a teljes igazság az, hogy plug-in hibrid ma jöhetne.
3: Ja, igen.
2: Az nekem csúcs. Uh-huh. Az nekem csúcs. Úgyhogy most kicsit bajban vagyok, hogy mit mondjak. Igor azt mondja, Kínában már megoldották a töltést 5 perc 80% alatt, de vannak akupak cserélő helyek, amik 2 perc alatt cserélik az akut. Jó, hát ezt várjuk ki a végét. Úgyhogy hát nem tudom, akkor tetszik, de félek az alacsony fogyasztást, nincs jó válasz. Az a baj, hogy van még egy pár kérdés, nem lesz rá időnk.
3: Nem lesz rá időnk, még egyre van időnk.
2: Igen. Hogy állt az automata váltókkal? Őszintén megmondom, jelen pillanatban megkérdezel, nem értem, hogy miért létezik a kézi váltó.
3: Ja.
2: Nem értem. Tehát annak semmi értelme igazából.
3: Hát de sport történik.
2: Jó, legyen, nem? A sportkocsikba.
3: Igen.
2: Ennyi. Legyen a sportkocsikba, de
3: egyébként
2: amúgy meg...
3: civil használatra, igen.
2: Nem kell, sőt, amióta vannak ezek a kormány mögötti váltók a sportkocsikba. Én egyszer vezettem egy ilyen sportkocsit, aminek
3: jó,
2: a kormány mögött van.
3: Nagyon extra történet.
2: Szóval még ott sem éreztem a hiányát, hogy jaj, nekem nagyon kéne, hogy ez itt nem jó kézi váltót akarok. Tehát nem volt ilyen élményem, értitek? De az az igazság, hogy... Már nem is vennék másmilyen autót, csak is automatát.
3: Azt mondja.
2: Mit?
3: Kizárólag kéziváltó. Kolyi automata.
2: Igen?
3: Hadd rángassam a kart. Hát jó, az élményhez biztos, hogy hozzáad. Tehát az, hogy te váltad. Nekem sincs bajom a váltással egyébként. Nincs bajom a váltással. De mondjuk semmi bajom nem lenne, hogyha automata. Tehát így örülnék neki.
2: Én is.
3: Tehát, hogy így semmi baj nem lenne.
2: Én, ha szegény
3: a világ nagy részén simán automat váltogathatsz, csak mi ragasztodunk ehhez, mert szeretjük
2: 1600 éve van velem ez az autóm, Nem tudom, hogy miért élek vele ilyen régóta, de majd mikor cserélem, akkor ugye, akkor most, mivel ilyen régóta nálam van az autó, akkor nyilván a következő cserél az egy kicsit komolyabb lesz, de ez egy kicsit nagyobbat kell ugrani.
3: Tehát egy elektromos BYD lesz a következő.
2: Nem, de automata. Az de biztos. Automata. Igen, nem, elektromos én még nem, de ahhoz én túl sokat rohangálok, de de na, majd lesz valami.
3: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
2: Hát
3: ennyi fér bele a történetbe.
2: Most 950 perc. Nincs
3: konzekvenció, de nem is baj. Nem is baj, mert szerintem jól átbeszéltük mi ezt a történetet konzekvencia nélkül is.
2: Igen, úgyhogy ez egy ilyen. Hát a két volt veletek, az nem más, mint Brastyó Zoltán.
3: És Zvekán Péter, írja Zsolt, hogy buszozzon, aki nem szeret vezetni.
2: Igen.
3: Radikális megoldások.
2: Elég radikális.
3: Vagy váltasz, vagy megdöglesz.
2: Ennyi. Itt volt a Dávid is.
3: Jó.
2: Sziasztok.
3: Régen mindig mondták, hogy ez nagyon nehéz megjavítani, meg drága, meg ilyenek.
2: Ugye? Ja, igen.
3: Na, sziasztok, szép napot, csókolom.
5: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párti és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta Magyar Péter ma a Sándor palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. A miniszterelnök hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnék helyreállítani. Közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki már a vasárnap este közzétett Facebook videójában is kijelentette, hogy továbbra is be fogja tölteni az államfői tisztséget. Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára. Sulyog hozzátette, a hatályos alkotmány rend szerint a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel. Több helyen is tűz volt tegnap késő délután Magyarkanizsa környékén. A helyszínre kivonuló tűzoltók nagy erőkkel próbálták megfékezni a tűz terjedését. Főként az aljnövényzet és a kisebb bokrok lettek a lángok áldozatai. Egy másik forrásunk szerint a Magyarkanizsa és Törökkanizsa közötti híd Bácskai lábánál is hosszan égett az aljnövényzet. 5 zenekar koncertjével zárult a Folk Music Fest Palicson. A már 12. éve megrendezett kulturális programsorozat ezúttal is bebizonyította, hogy jelentős érdeklődés övezi a népzene népszerűsítését szolgáló rendezvényeket. A fesztivál záró estjén a Juhász zenekar, a Rávnica, a Csantavéri Mendikus, a magyarországi Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar lépett színpadra. A közönség autentikus népzenei dallamokat, valamint lendületes balkáni ritmusokat hallhatott, a fellépők pedig már az első perctől magával ragadó atmoszférát teremtettek.
4: Sport.
8: A szabadkai Spartacus férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot, vasárnap este befejeződött a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nisben, ahol a Spartacus legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed előtt 13 pontos volt a Spartacus előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés a hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg. A végeredmény 73-76. Legutóbb 70 éve fordult elő, hogy nem belgrádi csapat szerezte meg a bajnoki serleget.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, meleg, de változékony időjárással kezdődik a június, helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok, a csúcshőmérséklet pedig 31 fok körül alakul.
4: Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: a valódi koffeinterápia.
1: 10 óra 17 perc van, szervusztok, ez itt a Pannonpresszó, maradjatok továbbra is, itt a 91.5-ön, mert hoztam érdekes témákat ma is. Elkaptuk, Lencse végre kaptuk a Vágta, az idei Vágta befutóját, mert hogy ugye Topolya képviseletében Kis utcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte a 14. vajdasági Vágtát, úgyhogy közvetlenül a díj átvétele után, a serleg átvétele után beszélgettünk vele, elmondja, hogy számított-e a győzelemre, hogyan élte meg az idei versenyt. Ezen kívül kicsit hangolódunk a nyárra is, mert nagyon ki vagyunk éhezve az igazi nyárra és az igazi nyári programokra. Bálint Novák Mirella, Palics Park Kft. Igazgatónője nyilatkozik a palicsi nyárról, ő fogja elmondani, hogy milyen programokkal készülnek az idei szezonra. Hétfő, akkor sport, lesz harmadik félidő ma is Tóth Tibivel, és gondoltunk egy picit a pocakokra is, mert hogy idén is lesz gasztrofesztivál Óbecsén. Jovanovics Dánielt, a főszervezőt hívtam fel, hogy mondja el, hogy miben lesz különleges az idei fesztivál, mi mindent lehet ott a helyszínen kóstolni, és lesznek itt még érdekességek is, szóval érdemes velünk maradni a folytatásban is. Fackovics Melissa és Nagyhegyesi Dávid alkotja a presszós csapatot ma.
0: Pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobát.

0: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
0: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ
0: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
0: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
4: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
4: A Trven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
4: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
4: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
4: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
7: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Műsorajánló.
10: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugo autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
11: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
12: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
11: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

0: 10 óra 32 perckor, pedig ahogy ígértem, az idei palicsi nyárról is beszámolunk. A közügyekben volt vendég Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója, és kollégám beszélgetett vele.
1: Végső ideje van már, és türelmetlenül is várjuk az igazi nyár beköszöntét, és ha már nyár, akkor Palics, ugyanis a fürdőváros számos programmal és rendezvénnyel várja a polgárokat. Vendégem Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója. Beszéljünk először arról, hogy a közvállalat hogyan készül az idényre. Hát hivatalosan megnyitották az idényt május 1-ével, ha jól tudom, de hát ez a fránya időjárás eddig nem volt annyira. Ha fújt a szél, vagy esett az eső, azért nem mentünk, ha sütött a nap, akkor meg azért, mert túl meleg volt.
2: Igen, készülünk a szezonra, ugye ez egy nagyon összetett, tehát több vállalat összetett munkáját igényli. A parkok és a zöld felületek karbantartása Palisudas közvállalat hatáskörébe tartozik, ezúton is köszönjük a munkájukat, ugyanis óriási hatással van a rendezett környezet az első benyomására az ide látogatóknak. A Palicsi Park Kft. Viszont a turisztikai infrastruktúráért felel, a rendezvény helyszínekért, ezeknek a karbantartásáért, felújításáért. Nagyon sok beruházásunk volt az idén is, már ami megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházásaink vannak. A május elsői ünnepek előtt elkészültek a parkolóhelyek a Vértó mellett. Itt 70 parkoló került kiépítésre, személygépkocsik, illetve 6 autóbuszok részére, valamint a munkálatok vége felé járunk a parkoló kiépítésére vonatkozóan az üdülőtelepen, a Vikentelepen. Itt 23 parkolót építünk ki. Az emlékút felújítási munkálata is folyamatban vannak. Az áprilisi húsvét ünnepek után kezdtük meg a felújítást, körülbelül 4 hónapot vesz majd igénybe. Elbontotta a kivitelező a szobrokat, ami ugye bontható, a többi pedig a helyszínen kerül felújításra. Emellett megvan az építési engedély a Bagolyvár felújítására. Hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzés a munkálatok lebonyolítására, és hát reméljük, hogy minél előbb el is kezdődnek a munkálatok.
1: Ugye sajnos most csúf az egykori kis vendéglő épülete. Erről valamilyen információ van? Mi a terv?
2: Hát mindenféleképp majd felújításra kerül, de nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni.
1: Nyilván ez egy sokkal nagyobb beruházás Igen, lesz az épület összetett. Jelenlegi állapotát nézve. Beszéljünk a rendezvényekről.
2: A Palicsi Park Kft. Ugye első hivatalos nyári rendezvény, az idén nyitó családi nap a Homokos strandon kerül megrendezése délután 3 órától, és nagyon gazdag programokkal várjuk az ide látogatókat. Lesz légvár, vízimentő bemutató, horgászhatnak a gyerekek, lesz szalsza és bahata tánc bemutató, a szútin vezetésével sport és csapatjátékokban vehetnek részt a gyerekek, lesz fagyi a gyerekek számára este, pedig hát szabadtéri mozival várjuk az érdeklődőket. A hétvégén meg is szavazhatják az érdeklődők, hogy melyik rajzfilmet szeretnék majd megnézni, és hát persze popcornnal is készülünk, ugye, ami dukál egy mozizáshoz. De ezen kívül is lesznek még, június 13-án lesz a Palicsi Magyar Sokadalom, szombat-vasárnap a nyári színpadon kerül megrendezése, és ugye a nyár folyamán megrendezzük a hagyományosnak mondható már nyári koncerteket a Zenepavilonban, vasárnaponként fognak megrendezése kerülni idén este 7 órától, illetve tavaly nagyon népszerű volt a Palicsi Piknik, ezt is szintén megszervezzük augusztus első vasárnapján.
1: Hagytam, hogy végig mondja, mert azért ezt megjegyezni és visszamondani, de mindez arról beszél, hogy azért igyekeznek a turistákat és így mondom a helyieket Igen. is vendégül Igen. látni. Arra kimutatás van, hogy mennyien érkeznek Palicsra egy ilyen szezon alatt?
2: Igen, tehát ugye a Statisztikai Intézet minden hónapra az adatait közli. Az első 4 hónap nagyon biztató, 12%-os növekedés van, ami az ide látogatók számát, illetve 23%-os növekedés, ami az itt alvások számát. Ugye ez egy nagyon pozitív eredmény, és bízunk benne, hogy a jövőben is hasonlóképpen fog alakulni. Körülbelül 2,4 napot vannak a turisták Palicson, ami azt jelenti, hogy hogy rövidebb pihenéseket, hétvégi kikapcsolódásokat terveznek ide.
1: Belföldi turisták inkább, vagy vannak külföldről is?
2: Nagy részt belföldi turisták jönnek Palicsa, ugye Szabadkára inkább a külföldiek, Palicsa inkább a belföldi turisták, de jönnek a régióból, illetve a közeli országokból, Oroszországból ugye nagyon sokan jönnek, és hát mindenféleképp ugye nagy hatással van a Szabadka-Belgrád vasútvonal, tehát azóta is megnőtt az ide látogatók számára, mert sokkal könnyebben és gyorsabban tudnak eljutni az ide látogatók.
1: Ugye Palicsa egyik legnagyobb látványossága kellett volna, hogy legyen valamilyen szinten az is, a Palicsi Aquapark. Mikor nyit ki a külső rész? Ugye a benti az folyamatosan dolgozik, de a kinti rész még mindig nem nyitott meg. Erről tudunk valamit?
2: Igen, tehát hogy majd értesíteni fogja a látogatókat hamarosan az üzemeltető, ugye az Elit Palics az üzemeltetője az Aquaparknak, a Szabadka város tulajdonában van az épület, úgyhogy biztos, hogy értesíteni fogja megfelelő időben az ide látogatókat.
1: Egyébként most így a struktúrája, hogy ugye felépítették és ki van adva, tehát akkor
2: igen,
1: az ő felelősségük minden.
2: Igen, persze. De hát mindenféleképp ugye az a cél, hogy egy biztonságos és zavartalan környezetbe érezzék magukat az ide látogatók.
1: Akkor most már csak az igazi nyár kell. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
2: Én köszönöm.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 10 óra 45 perc van, a folytatásban pedig hoztam nektek egy érdekességet. Nem csak a futball, hanem a világsztárok miatt is emlékezetes marad az idei Bajnokok Ligája döntő Budapesten. A Puskás Arénában ugyanis együtt tűnt fel David Beckham, Mick Jagger, illetve David Schwimmer is a jó barátokból. Beckham a helyszínről közvetítette a döntőt, majd közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy egy újabb brilliáns finálé egy nagyszerű társaságban. A 82 éves Jagger számára azonban nem végződött tökéletesen az este, hiszen gyermekkora óta Arsenal szurkoló, így csalódott lehetett a Paris Saint-Germain győzedelme miatt.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést a szerb kormány. A cél, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak emelkedésének hatását a gazdaságra és a fogyasztókra. A döntés értelmében a kedvezményes adómértékek június 7-éig maradnak érvényben. Ennek megfelelően az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olommentes benziné 57,6 dinár, míg a gázolai 59,23 dinár marad. A szerb kormány még május közepén vezette be az átmeneti intézkedést, miután a világpiacon emelkedni kezdett a kőolaj ára, ami a finomított üzemanyagok árának növekedését eredményezte. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párti és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta Magyar Péter ma a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. A miniszterelnök hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnék helyreállítani. Közölte, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki már a vasárnap este közzétett Facebook videójában is kijelentette, hogy továbbra is be fogja tölteni az államfői tisztséget. Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnök funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára. Súlyog hozzátette, a hatályos alkotmányos rend szerint a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel. Egyszerre négy helyszínen is tűz volt tegnap késő délután Magyarkanizsa környékén. A kivonuló tűzoltók nagy erőkkel próbálták megfékezni a lángok terjedését. Főként az ajnövényzet és a kisebb bokrok váltak a tűz martalékává. Egy másik forrásunk szerint a Magyarkanizsa és Törökkanizsa közötti híd Bácskai lábánál is hosszan égett az ajnövényzet. Nem megerősített információk szerint gyújtogatás állhat a háttérben. A mozgás öröméről, a közös sportolásról és a természetről szólt a Velatúr Palicson. A kerékpár és gyalogtúrát második alkalommal rendezték meg idén, amellyel Vermes Lajos emléke előtt tisztelegtek. A rendezvényre Vajdaság több településéről, Belgrádból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. A szervezők célja az aktív életmód népszerűsítése és a közösségépítés volt. Az eseményen 4-500 sportkedvelő vett részt, a családokat pedig külön programokkal várták. A gyalogtúra résztvevője a Palicsitó és környékének természeti értékeiről is többet megtudhattak.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, meleg, de változékony időjárással kezdődik a június, helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok, a csúcshőmérséklet pedig 31 fok körül alakul.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod. Panorádió, a te hangod. A következő percekben egy olyan rendezvényről beszélgetünk, amely az elmúlt években Óbecse és a vajdasági gasztronómiai élet egyik meghatározó eseményévé vált. A Gastrofest nem csupán az ízek ünnepe, hanem találkozási pont is. Helyi termelők, vendéglátósok, kézművesek, családok, turisták gyűlnek össze, hogy együtt fedezzék fel a térségünk gasztronómiai értékeit, hogy hogyan alakul a fesztivál története, milyen újdonságok várják a látogatókat, és milyen szerepet tölt be a rendezvény. Óbecse, illetve Vajdaság turisztikai kínálatában arról beszélgetünk most vendégünkkel, Jovánovics Dániellel, a Gastrofest szervezőjével. Üdvözöllek a Panorádióban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Először is azzal nyitnék, hogy milyen utat járt be a rendezvény az első alkalomtól napjainkig.
1: Hát mondhatni, eléggé problémás utat, vagyis rögös utat járt be, mivel rendezvényünk nagyon sok problémával és kihívással találkozott az elmúlt 10 évben, kezdve a finanszírozási problémák, a forrás hiánytól kezdve, akkor a résztvevőknek a megszólításait beszélek legfőképp az éttermek, mivel nekünk egyik fő célunk az volt, hogy a vajdasági vendéglátást is bemutassuk, szóval az éttermek közönyét le kellett győzni, látogatók, csapat, építés, szóval rengeteg kihívással meg kellett küzdenünk, mire eljutottunk idáig. Ez nem azt jelenti, hogy most gondtalan az életünk is hátradőlünk, mai nap is rengeteg kihívással nézünk szembe, de egyelőre sikerült még talpon maradnunk.
0: Mesélj nekem az idei fesztiválról, milyen programokkal készültek a látogatóknak, mitől lesz különleges az idei?
1: Idén két rendezvénye is készülünk. A mostani beszélgetés apropója is az első rendezvényünk, az Art Picnic, ami két projektnek a egybegyúrásával született meg. Ez praktikusan Gastrofest adott egy platformot a Parks for All IPA projektnek, hogy megvalósítsák a céljaikat. Ez azt jelenti, hogy a városi zöld felületeknek a fölelevenítése, reflektorfénybe helyezése és ilyen közösségi téré tétele, és a Gastrofest a Goran Parkban egy ideális platform volt erre, ezért most egy 3 napos multimediális fesztivállal készülünk, ami szintén mondhatni, hogy a találkozások helye, és itt a művészet, a zene, a gasztronómia, cirkusz és egyéb művészeti ágak találkozása helye lesz, de nem mellesleg az embereknek és a közösségeknek a találkozási helyévé szeretnénk válni. 3 napon keresztül mozival, zenek koncertekkel, és most már mondhatni, hogy a Vajdaság vezető éttermeivel várjuk a látogatóinkat, de ezek gyerekprogram, minden más program még várható, de októberben már a megszokott Gastrofest formátumban jelentkezünk. Második rendezvényünk, idén 10 éves lesz a fesztiválunk, ezért egy kicsit különleges, egy kicsit változtatni szeretnénk a koncepción, kicsit újítani szeretnénk a fesztiválon, ugye, de ez még messzi téma, úgyhogy ezt most így bővebben nem fejteném.
0: Mesélj nekem egy picit az ízekről, Gastrofestről beszélünk, mi mindent lehet majd kóstolni a helyszínen?
1: Amit a helyszínen illeti, egyrészt itt lesz 40-50 helyi termelő, aki portékáját kínálni fogja a látogatóknak, a lekvártól kezdve a hústermékeken át a sajtig, skürtös kalácsig bezárva minden megtalálható majd. De amire én most különösen büszke vagyok az idei rendezvényre, hogy 5-6 olyan vezető éttermet Újvidéktől Szabadkáig sikerült leszerveznünk, akik itt lesznek a vasárnapi ebéd keretén belül, akik mondhatni a vajdasági vendéglátásnak az ászlóshajói, kortárs gasztronómia egyik legelhivatottabb képviselői, és a hazai ízek, vagyis mondjam, a helyi gasztronómia értékeknek a képviselőit, akik ki tudnák emelni például a Szabadkáról a Petit Bistro vagy Péter Váradról a Lekok, vagy Újvidékre a Jászmina Mászlina, Projekt 72, Tripeti éttermek, ezek mind olyan éttermek, amik nem csak Vajdaságban, de akár világszerte is megállnak szinte bárhol a helyüket, minőségben, ízekben, koncepcióban.
0: Érezhető-e az, hogy a fesztivál egyre több látogatót vonz más vajdasági településekről, vagy akár külföldről? Meg így alapból milyen visszajelzések szoktak hozzátok befutni a fesztivált illetően?
1: Hát ez már mondtak, lassan évek óta így van, szóval már 23 óta legalább kinőttük ezt a helyi fesztivál jelleget. 23 óta folyamatosan terjed a hírünk. Például tavaly már Kragujevártól Budapestig mindenhonnan voltak vendégeink, sőt, voltak olyanok, akik kampkocsival lejöttek a parkba, leparkoltak, és ott töltötték az egész hétvégét velünk. Úgyhogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy terjed a hírünk. Célunk az, hogy ne egy helyi kis rendezvény legyünk, helyi kis gasztron rendezvény, hanem célunk az, hogy egy regionális gasztronómiai rendezvényé váljunk, aki akár egy trendsetter is tud lenni ebbe a világban. Szóval mindenféleképp kifejezett célunk, hogy újdonságokat hozzunk a közösségünkbe, gasztronómiai újdonságokat, és emellett nem hagynám ki azt, hogy azon kívül, hogy újdonságokat hozunk, hogy idehozzuk a világ gasztronómiai trendeket Óbecsére, az mellett kifejezetten dedikált célunk az, hogy a helyi gasztronómiai értékeket kiemeljük is, és megmutassuk. Erre lesz egy nagyon jó példa az Art Picnic keretein belül, ahol a stílusos vidéki éttermiség szakács delegációra fog érkezni a fesztiválra, és szombaton a Rohonczi Gedeon, vajdasági Rohonczi Gedeon mentorprogram mentorácsainak az alapanyagiból fognak főzni ételeket is kínálni a vendégeknek. Itt 9 mentorátainak az alapanyagiból fognak főzni ételeket is kínálni a vendégeknek. Itt 9 mentorátról van szó, hústól kezdve

0: Óbecsére, június 5-től 7-ig, ez most hétvégén terül megrendezésre, Goran Park, Óbecse.
1: Köszönjük szépen, Dániel, az információkat. Én idén is nagyon jó étvágyat, meg sok érdeklődőt kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk

0: Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Műsorajánló.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 11 óra 38 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. A folytatásban a témánk az lesz, hogy mely országokban a legbiztonságosabb a csapvíz, mert képzeljétek, készült egy ilyen felmérés, és engem mondjuk érdekel, hogy melyik ország az első. Nos hát, Európa nagy részén kiváló minőségű ivóvíz folyik a csapból, ezt érdemes elmondani, a felszín alatti vízkészletek állapota már azért jóval aggasztóbb. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az uniós talajvizek közel egy negyede rossz kémiai állapotban van, főként a nitrátok és egyéb szennyező anyagok miatt. A csapvíz minősége ugyanakkor továbbra is kedvező képet mutat állítólag, mert hogy a világ legjobb ivóvízzel rendelkező 20 országa közül 19 európai, élen Finnországgal, Izlanddal és Hollandiával, és csak Japán fért be még ebbe a felsorolásba, méghozzá a 17. helyen, lényegében jó végzet. Finnország, Izland, Hollandia, Norvégia, Svájc és az Egyesült Királyság a tökéletességet jelentő 100 pontot ért el ebben a témában, ahol a 100 a legbiztonságosabb ivóvizet jelenti. A kontinensen a helyzet Moldovában 50 pont a listán, 50 pontot kapott, majd Grúzia 51,7, Albánia 54,1, a legrosszabb. A három EU-s ország pedig szintén az európai sereghajtók közé került, ezek pedig Lettország, Litvánia és Románia 56 ponttal. Felvetődik a kérdés, hogy Szerbia valahol, vagy hova került a listán. Most képzeljétek el, Szerbia megerőzte Magyarországot, mert hogy a 43. a listán 65,6 ponttal, Magyarország jelenleg a globális lista 48. helyén található, a maga 62,2 pontjával.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Vannak döntések, amelyek igazán számítanak. Olyanok is, amelyek nem egy szezonra szólnak, hanem évekre. Egy halkabb mosógép, egy jobb hűtő, egy megbízható készülék. Magnotron, ahol a minőség és a jó ár találkozik. Online is. magnotron.rs.
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Programajánló.
5: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
6: Média támogató a Pannon RTV.

11 óra 52 perc van, és igen, borongós lett az időjárásunk hirtelen. Vajdaságban pillanatnyilag 21 fok van, és csúnyán felhős az ég felettünk, hogyha jól látom, egy picit már kezd is esni az eső. Nálatok esik-e, hogyha igen, vagy ha nem, írjátok meg nekünk, 0636216605 az SMS számunk. Van egy olyan infom, hogy Bácskinál a fél órás a várakozási idő, ugye határokról van szó, és az az info annak szól, aki Magyarország irányába tart, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő, ez a pillanatnyi helyzet, ami a határátkelőket illeti, hogyha frissebb útinfótok van, sok szeretettel várom, 0636216605, maradjatok velünk a folytatásban is, hamarosan pontban délben híradó.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
4: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
3: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldások.

0: Híradó.
1: Súlyog Tamás nem mond le a magyar köztársasági elnöki tisztségéről. Több helyszínen is tűz ütött ki tegnap Magyarkanizsa környékén. Sokan vettek részt a Velatúron, Paricson, és újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. A magyar köztársaság nem Súlyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párti és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta Magyar Péter ma a Sándor palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter a kormányváltás után május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek a lemondásra. Rafek Violetta összefoglalója.
2: Magyar Péter azért látogatta meg az államfőt, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnék helyreállítani. Közölte, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. A magyar miniszterelnök szerint Súlyog elnökségének története semmi másról nem szól, mint arról, hogy a köztársasági elnök minden esetben a hallgatást választja. Hozzátette, a gyülekezési jog korlátozásánál, a titkosszolgálati eszközök ellenzékiekkel szembeni bevetésénél és a politikai önkénteseket ért fizikai támadásoknál is hallgatott Súlyog Tamás.
3: Egy köztársasági elnöknek ilyenkor kötelessége lett volna felhívni a hatalmat arra, hogy hagyjon fel a saját honfitársai elleni uszítással, kötelessége lett volna megszólalni, hogy a bukott kormány hagyjon fel a háborús uszítással, vagy éppen a polgárháborús uszítással. Erre is azt mondta Súlyog Tamás, hogy ez neki nem feladata.
2: Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet. Ezt még vasárnap este jelentette ki a magyar államfő a Facebookon közzétett videójában. Súlyog Tamás hozzátette, a hatályos alkotmányos rendszerint a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel.
4: A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Úgy vélem, a kialakult helyzet megoldásában hatékony segítséget adhat az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság szakértői közreműködése, melyet ennek érdekében nemrég kezdeményeztem.
2: Magyar Péter hangsúlyozta, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. A magyar miniszterelnök azt mondta, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Tájékoztattam az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat, fogalmazott Magyar Péter.
1: Egyszerre négy helyszínen is tűz volt tegnap késő délután Magyarkanizsa környékén. A kivonuló tűzoltók nagy erőkkel próbálták megfékezni a lángok terjedését. Főként az aljnövényzet és a kisebb bokrok váltak a tűz martalékává. Egy másik forrásunk szerint a Magyarkanizsa és Törökkanizsa közötti híd Bácskai lábánál is hosszan égett az aljnövényzet. Nem megerősített információk szerint gyújtogatás állhat a háttérben. Stábunk ma járt utána a történéseknek. Balázs Zita mondja el a legfrissebb híreket az esettel kapcsolatban.
5: Vasárnap több helyszínen is tűz ütött ki Magyarkanizsa területén. Az illetékesektől származó információim szerint a nap folyamán összesen négy riasztás érkezett a tűzoltókhoz. Az erdészház közelében, valamint az erdő három különböző pontján is felcsaptak a lángok. Az erdészház melletti területen egy gépjármű is megrongálódott, de személyisérülés szerencsére nem történt, és jelentősebb anyagi kár sem keletkezett. A tűz oltásában mintegy 30 hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt. részt. Kanizsáról, Horgosról és Martonosról is érkeztek önkéntesek. Az eddigi adatok alapján a hatóságok nem zárják ki, hogy szándékos gyújtogatás történt. Az illetékesek azt is hozzátették, hogy az elmúlt napokban történt egy hasonló eset Martonoson is, ahol a lángokkal több napig is küzdöttek, és ott bebizonyosodott, hogy szándékos gyújtogatásról volt szó. Az elkövetőt lakossági bejelentésnek köszönhetően végül elfogták.
1: A mozgás öröméről, a közös sportolásról és a természetről szólt a Velatúr Palicson. Második alkalommal rendezték meg idén a kerékpár és gyalogtúrát, amelyel a legendás sportember Vermes Lajos előtt tisztelegtek. A rendezvény több száz résztvevőt vonzott, akik sportolással és közös élményekkel emlékeztek a palicsi sportélet meghatározó alakjára. Szabó Regina beszámolója.
0: A palicsi túrára Vajdaság számos településéről, valamint Belgrádból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. Király Gábor és csapata Kiskunhalasról utazott Palicsra, hogy teljesítse a Palics Magyar Kanizsa Palics kerékpárutat. Gábor elmondta, igyekszik minden alkalmat megragadni a biciklizésre, mert a kerékpáron érzi igazán a szabadságot.
6: Tavaly is voltunk egy 10-15 fős csapattal, mindannyian kiskolosiak vagyunk, és nagyon jó a kapcsolat a két település között, hát tulajdonképpen Palics is Szabadkához tartozik szinte, és akkor ide is szívesen jövünk bármikor, csodálatosan szép hely, és hát nagyon jól éreztük magunkat, elmentünk ugye Magyar Kanizsára, ottan is vannak barátaink, és ővelük is nagyon jó kapcsolatunk van, például tegnap együtt voltunk Triplex túrán, és most is várnak bennünket, örömmel megyünk oda, jó a táv, szép az idő, mi kell még?
0: Kudlik Zoltán szerint egy régi álom vált valóra azzal, hogy sikerült megszervezni az amatőr kerékpáros és gyalogtúrát, amellyel Vermes Lajos emléke előtt tisztelegnek. A sportesemény is az ő nevét viseli, a túra pedig azt a szellemiséget kívánja továbbvinni, amelyet Vermes Lajos képviselt a sport és a közösség szolgálatában.
7: A tavaly évben 3 hét alatt 300-an jelentkeztek, most idén 400 és 500-an, és Belgrádtól kezdve egész Kiskunhalaton, Szentesen át tényleg most már a régió rendezvénye lesz lassan, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy megmozgatjuk az embereket, és látjuk azt, hogy igény van arra, hogy az aktív sportos életet népszerűsítsük.
0: A szervezők célja, hogy minél több embert ösztönözzenek mozgásra, hiszen a sport az egészséges életmód egyik alapja. A családokra is gondoltak, számukra külön gyalog- és kerékpártúrákat szerveztek, így a legkisebbek is biciklire ülhettek és bejárhatták a Palicsi tópartját, valamint annak környékét. Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke.
8: Minden visszajelzés pozitív volt, ugyanis olyan atmoszférát tudtunk teremteni itt a tóparton, ahol ugye ez nem egy verseny, ez egy rekreatív dolog, itt az is részt vehet és tudja teljesíteni, aki nem rendszeresen sportol. Illetve a szponzoraink által tudunk biztosítani különböző nyereményeket is, ugye van tombolánk is, az ételt is megoldottuk, a Parparisnak köszönjük, hogy ebben a gyönyörű helyen tudunk lenni.
0: A gyalogtúra résztvevői nem csak a mozgás örömét élvezhették, hanem a Palicsi tóról és a környék természeti értékeiről is többet megtudhattak a megállóknál.
1: Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál. Az eseményre 222 traktor nevezett be. A 18. alkalommal megszervezett rendezvényre több százan látogattak ki. Fejős Ornella és Rúzsa Edina riportja.
9: A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét, a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. Majoros Viktória Csantavérről.
10: Mi autóval jöttünk, 3-4 éve járok traktorfesztiválra, és tavaly is és idén is a barátommal voltunk felvonulni, és nagyon jó a hangulat, remek a társaság.
9: Az eseményre egész Vajdaság területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők is. Az eseményen nem csak felnőtteknek szóló programok várják a látogatókat, hanem a gyerekek is önfeledten játszhatnak. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhatnak, mint például az eke felakasztása, a sárban taposás vagy a gyorsasági és erőverseny. Az eseményre a mai modern traktorok mellett számos, több évtizedes erőgépet is elhoztak. Van, amit a mai napig is használnak, míg olyan is van, amit csak azért hoztak el, mert nem sok található már belőle a környékünkön. Lukács Albert Óbecséről.
11: Ez egy orosz gyártmányú lánctalpas, DT-75-ös, 1977-es kiadás. Hát ez ugye ránk maradt, ugye szülőktől, apánktól, ő is ugye régi időben dolgozott. mi ugye már ebben nem dolgozunk, ez ilyen megmaradt emlék, és akkor rához szoktuk hozni alkalmanként ide.
9: A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta. Bilicki Nándor szervező.
12: Lépésről lépésre próbáltuk mindig felépíteni ezt a fesztivált, és sikerült is egy, nem hogy csak a községünk, egész Vajdaság egyik legnagyobb fesztivállá kinyílta magát. Ez mint szervezőnek, ez nagyon nagy öröm számomra, de ha nem lennének ezek a részvők, a traktorosok, nekik köszönhetem ezt, tehát, hogy itt vannak, én nélkülük nem lenne ez a rendezvény.
9: Az egész napon át tartó eseményen tűzoltó bemutatóval és számos gyermekprogrammal várták a kilátogatókat, valamint kirakodóvásárral és koncertekkel is készültek a szervezők.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
13: Időjárás.
14: 21 fok van pillanatnyilag Vajdaságban, csapadékos az időjárásunk, szükség lesz délután az esernyőkre. Holnap valamennyivel melegebb lesz, a csúcsértékek a 25 fokot is elérhetik, napos és felhős órák váltogatják majd egymást.
13: Reklám.
15: Önnek is van takargatni valója?
16: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
15: Bármilyen van, befedjük.
16: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
15: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
17: Bővebb információ
16: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
15: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
16: 063 18 88 971.
18: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
19: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
20: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
15: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
18: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
21: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
22: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
23: Pannon Rádió. Az interneten

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup Központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 12 óra 32 perc van, és hát mind ahogy hallottátok és tudjátok, Topolya képviseletében Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte meg a 14. vajdasági vágtát. Közvetlenül a futam után Pető Attila kollégám kapta műsor mikrofon végre, ezt a beszélgetést hallhatjátok most.
1: Megnyerted a vágtát, hogyan érzed magad most?
2: Hú, hát nagyon izgultam a döntő előtt, mivel tudtam, hogy Vajka nemzeti vágtanyerő, és hogy kemény ellenfél lesz, és ugyanúgy csapattársamból Konzorotja, Hűség nevű lovával. Hát ő is tudtam, hogy erős lesz, úgyhogy ez a döntő ez nagyon szoros volt, nagyon izgultam. Kicsit nekem könnyebb előfutamon volt, ami igaz, és hát így tudtam egy kicsit spórolni, őnekik mindkettőknek keményebb előfutamuk volt, és hát így szerintem ez is egy picit belesegített a mai győzelembe.
1: Merlinnel hogy sikerült a lovaddal összebarátkoznod?
2: Hát ideges volt a dönt előtt, érezte, hogy én is izgulok, és ő is izgult. Nagyon, nagyon jó barát, és egy nagyon nagy hűtárs.
1: Ezt szerettem volna tőled kérdezni, tehát mit tudsz elmondani Merlinről, milyen ló?
2: Hát egy kicsit ilyen idegesebb típusú, egy kicsit makacsabb is, úgymond, keményfejű, de emígy nagyon jó, és nagyon össze vagyunk szokva, és tényleg tavaly is megnyertük, és idén is azért is jöttünk, hogy duplázunk, ami igaz, az igaz, és nagyon bíztam benne, de hát pedig tudtam, hogy itt van Vajki, és hogy ő tavaly megnyerte nemzeti vágtát, és hogy nagyon erős ellenfél lesz, de így, mikor ástartoltam, akkor már tudtam, hogy szerintem meg fogom nyerni, mert láttam, hogy elkezdett lemaradni, és akkor én saját magamnak diktáltam a tempót, amit én szerettem volna, és így sikerült is megnyernem.
1: Szilvásvárad lesz a következő állomás, hogyan fogtok készülni?
2: Most egy nagyon nagy pihenő, az biztos, mert ez tényleg egy nagyon nagy felkészülés volt, és sokat készültünk nap, mint nap, és nap, mint nap. Hát, majd meglássuk, tavaly nem annyira jól sikerült számunkra, elsőnek volt ő is, én is, új volt mind a kettőnknek. Nem is tudtam mire számítani, mert nem is tudtuk azt a pályát, hogy milyen lesz, és reméljük idén, hogy jobb lesz.
1: Még egy utolsó kérdés, hogyan jött az életedbe a lovak iránti szeretet? Mikor?
2: Hát kiskoromtól kezdtem így úgymond parasz lovakon lovagolni, és akkor aztán Kállai Attila barátom egyszer szólt, hogy elejövök hozzá lovagolni ezeket a vágtásokat, tehát mondom, persze megpróbálom, és akkor ővele kezdtem el így komolyabban lovazni, és akkor itt van már 8-10 éve azóta lovazok, és nap mint nap minden, és nagyon szeretem ezt a sportot.
1: Gratulálok ehhez a győzelemhez, és hát sok szerencsét akkor Szilvásváradon.
2: Nagyon szépen köszönöm.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

12 óra 45 perc van, a folytatásban pedig hoztam nektek egy érdekességet a nagyvilágban, mint ahogy azt mondani szoktam. Dél-amerikai tevefélékből tartottak szokatlan árverést Bosznia-Hercegovinában múlt csütörtökön. Három a szerb határon lefoglalt alpakát bocsájtottak licitre, miután ugye az egzotikus állatokat megfelelő állategészségügyi dokumentáció nélkül természetesen próbálták bevinni az országban. A boszniai közvetett adózási felelős hivatal tájékoztatása szerint 3-6 hónapos állatok jelenleg Zvornik közelében egy novoszelói birtokon találhatók, tehát ezek szerint biztonságban vannak, jó otthonra leltek. Néhány szó az alpakákról. Ugye ők egy háziasított, rendkívüli finomságú gyapjúról ismert tevefélék, és az érdeklődők zárt borítékban tehetek ajánlatot ezekre a különleges állatkákra. A részvételre azonban kizárólag jogi személyek voltak, jogosultak, tehát hogyha magány személyként szerettetek volna egy alpakát, akkor ez nem a ti vásáratok. A hatóság külön kiemelte, hogy az adóhivatal alkalmazottjai, valamint ugye a közeli hozzátartozók nem indulhattak ezek a liciten. Azt azonban nem hozták nyilvánosságra, mi volt az alpakák kikiáltási ára, ahogyan az sem, hogy végül mennyiért keltek el. Mondjuk pont ez érdekelt volna, hogy ugyan mennyibe kerül egy alpaka. Hát sajnos nem kaptunk választ a kérdésünkre. A különös eset egyébként azért keltett figyelmet a térségben, mert ritkán fordul elő, hogy egzotikus állatokat próbálnak megfelelő papírok nélkül átszállítani a határokon. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull,

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
0: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Elindult a turista szezon Görögországban, ezzel együtt a szerbiai turisták visszatérő kálváriája is a határátkelőn. A hétvégén volt, hogy 70 turista busz is várakozott az Észak-Macedónia és Görögország közötti Evzoni határátkelőn, miközben az utasok a nagy hőségben órákat töltöttek az aszfalton várakozva. A járművezetőknek azt tanácsolják, hogy alaposan tervezzék meg az utazást, használjanak alternatív határátkelőket még akkor is, ha azok komolyabb kerülőt jelentenek. Az utazási irodák szerbiai szövetségének igazgatója Alexander Senicsics az éjszakai és a késő délutáni érkezést javasolja. Több mint 900 sofőrt bírsákoltak meg a múlt héten, 30-at pedig kizártak a forgalomból a szabadkai rendőrigazgatóság területén. Az elmúlt hét napban 10 közlekedési baleset történt. A karambolokban 3 személy súlyosan, 9 pedig könnyebben sérült meg. Az egyik szerencsétlenségben csak anyagi kár keletkezett. Idén is megtartották a hagyományos járműáldást a Szabadka melletti Szentkúton, amely az elmúlt évekhez hasonlóan számos autóst és kerékpárost vonzottak egy helyre. A rendezvény közös imádsággal és szentmisével kezdődött, majd az egyházi méltóságok megáldották a résztvevőket és járműveiket. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy a közlekedők Isten oltalmát kérjék mindennapi útjaikhoz, valamint felhívják a figyelmet a biztonságos és felelősségteljes közlekedés fontosságára. Látványos villámcsődületet tartottak a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportjai vasárnap este Szabadka központjában, hogy népszerűsítsék az idei Durindó és Gyöngyös Bokréta népzenei és néptánc fesztivált. A népviseletbe öltözött táncosok és zenészek a korzón vonultak végig, ahol dallal és muzsikaszóval alapozták meg a jó hangulatot. A menet a Népszínház előtt állt meg, ahol a csoportok élő zenei kíséret mellett mutatták be produkciójukat. Az utcai fellépés célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a Vajdasági Magyarság egyik legjelentősebb kulturális rendezvényére, amelyet idén június 5-e és 7-e között tartanak Hajdújáráson.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van. A következő napokban Szerbia szerte gyakoriak lesznek az intenzív záporok és zivatarok, a meteorológusok pedig külön kiemelik, hogy helyenként jégeső veszélye is fennáll.
0: Programajánló.
9: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
10: hellovajdaság.com. Média támogató a Pannon RTV.
11: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: dust, all that I adore.
1: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

13 óra 14 percen hoztam nektek ismét egy érdekességet. Képzeljétek el, filmre viszi a párizsi Louvre, a Louvre Múzeum 2025 októberében történt látványos betörést. Nyilván ti is emlékeztetek erre a betörése, mert ez egy hatalmas nagy dolog volt. Ugye a maszkos betörők 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el a korona ékszereket kiállító Apollo galériából, a kár értéke pedig nem kevesebb, mint 88 millió euró volt, tehát hát jó nagy volt ez a lopás. És hát érdekesség ugye, hogy a betörés az kevesebb, mint 8 percig tartott, az óriási nemzetközi visszhangot kiváltó ékszerrablás válsághoz vezetett a világ legnagyobb múzeumában, aztán sztrájk hullám, majd az igazgató leváltása is követte, és 7 hónapnyi nyomozás, illetve a fő gyanúsítottak letartóztatása ellenére az ékszerek továbbra sem kerültek elő. Na és hát erről lesz egy film. Bővebb info még nincs, hogy konkrétan mikortól és milyen címen lehet megnézni a filmet, de elvileg egy érdekes filmnek ígérkezik.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
5: Bomax.
6: Micsoda?
7: Topolyán a tankcsapda.
6: Igen.
7: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória. Fellép
8: a tankcsapda.
7: A Trven a Jabuka együttes.
6: A Frénia.
7: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
6: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
7: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
6: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
7: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
9: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
3: Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
10: Társadalmi célú felhívást

0: Harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntünk kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 566. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Fennállásuk legnagyobb sikerét elérve bajnokok a Spartacus férfi kosárlabdázói. A Nisi Final Four elődöntőjében a kék-fehérek 90-89-re legyőzték a Cenaszvezdát, a tegnap esti döntőben pedig hosszabbítás után 76-73 arányban jobbnak bizonyultak az FNP csapatánál. Az egész mérkőzésen a Spartacus irányította a játékot, a szabadkaiak szinte végig vezettek, az utolsó negyedre pedig megnyugtatónak tűnő 13 pontos Spartacus vezetéssel fordultak a csapatok. Az utolsó 10 percben azonban feljött az FNP, és 15 másodperccel a vége előtt a belgrádiak kiegyenlítették az állást, ezzel hosszabbításra mentették a meccset. Az 5 perces ráadásban azonban a kék galambok pontosabbnak bizonyultak, és óriási csata után 76-73-ra győztek, ezzel történetük során először nyerték meg a szerb bajnokságot. A bajnok csapat legeredményesebb játékosának Henlen bizonyult 25 ponttal, míg az FNP és a mérkőzés legeredményesebb játékosa a szabadkai Filip Barna volt 27 ponttal. A Vajdasági labdarúgóliga északi csoportjának utolsó előtti fordulójában az Adorjáni Tisza 4-1-re vert a Bácsföldvári Vojvodina együttesét. A többi eredmény Kiskéri Szutyeszka Paripási Rádnicski 0-2, Ókéri Obrigy Petrőci Mladosz 5-0, Apatini Mladosz Dunagálosi Budújtnoszt 3-1, Kúlai Hajduk Bajsa 1-3, Kucorai Iszkra Bajmaki Rádnicski 2-2, Becse Mladenovi Budújtnoszt 7-0 és Sztapári Hajduk Újsói Proletér 0-1. A ligát a 64 pontos Apatini Mladoszt vezeti, második a Bajsa, harmadik a Tisza egyaránt 62-62 ponttal. A Vajdasági Liga déli csoportjában a Temerini TSK hazai pályán 9-1-es vereséget szenvedett a Beskai Hajduk csapatától. Már bajnok az újvidéki Index, a TSK egy mérkőzéssel a vége előtt, a kiesést jelentő 13. helyen áll. A Szabadkai Körzeti Liga 29. körében a Csantavér otthon kapott ki 1-0-ra Tomislavci csapatától. A többi eredmény a következő: Török Kanizsai Obilic Csóka 3-2, Túrjé Mladosz Szent Tamás 0-3 küzdelem nélkül, Tavankút Feketicsi Jadrán 8-0, Györgyény Nyegosovói Proletér 7-2, Szabadkai Bácska Adai AFK 5-2, Kelebiszka Suma Torzsai Budújtnosz 4-0,

Egyhegyi Nyegos Zenta 3-1. A Ligátomár bajnok 68 pontos Nyegos vezeti, második a Bácska, harmadik a Kelebiszka Suma egyaránt 60-60 ponttal. A Zenta 7., az AFK 8., a Csóka 10., a Csantavira 11. a táblázaton. A Szabadkai Városliga utolsó fordulójában mindössze 3 mérkőzést játszottak, 2 találkozó pedig a zöld asztalnál dőlt el. Az eredmények a következők: Preparót Hajduk 1-2, Udárnik Szolid 2-5, Lokomotíva Prozivka 3-4, Vinogradár UFK Málabosna 3-0 küzdelem nélkül, és Elektro Vajudina Palics 0-3 szintén küzdelem nélkül. Bajnok a Palics 45 ponttal, második a Szolid 43, harmadik a Lokomotíva 41, negyedik a Vinogradár 40 ponttal. A Palics jogot szerzette a körzeti ligában való indulása, azonban még nem tudni, hogy a fekete-fehérek vállalják-e a magasabb rangfokozatban való szereplést. A Tisza Menti Liga utolsó előtti fordulójában a bajnok Tornyos 5-1-re nyert gyálán a Granicsár ellen. A többi eredmény: Szanádi Jadrán Oromi Champion 7-0, Horgos Szerbkeresztúri Jedinszó 1-3, Podlokányi Hajduk Mohali Bácska 0-3 küzdelem nélkül, Oroszlámosi Szlávia Padi Tisza 1-0, Tisza Szent Miklósi Szloga Magyar Kanizsai Potisztja 1-2, és Majdáni Tromegya Martonosi Jedinszó 4-0. Első is bajnok a Tornyos 65, második a Jadrán 59, harmadik a Jedinszó 54 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi liga 20. fordulójában következő eredmények születtek. Nádaljai Napredak Kishegyesi Egység 6-1, Pacséri Bácska Péter Évei Jedinszó 0-0, és Bácskosútfalvi Szloboda Csikira Pusztai Madoszt 3-0. A Zenta Gunarasi Szlávia szabad volt. Ligát a 39 pontos Jedinszó vezeti, a 31-31 pontos Szloboda is Madoszt előtt. A Pancsovék körzeti ligában a torontálvásárhelyi Spartakusz 3-1-re nyert a Sevac ellen és feljött a 6. helyre. Ebben a ligában már bajnok a torontálszigeti Bórac. A Nagybecskereki körzeti ligában a Szentmihályi MSK 5-1-re nyert a törökbecsei Jedinszó otthonában, míg a múzsei Lehel 7-2-re kikapott a Basahídi Vojdina pályáján. Első is bajnok az Omladinac, az MSK a 3., a Jedinszó a 10., a Lehel a 14. helyen áll egy mérkőzéssel a vége előtt. A nagybecskereki A-osztály záró körében az Erzsébetlaki Mladost 4-2-re kikapott a szutyeszkai Rádnicski vendégeként, és a 7. helyen fejezte a bajnokságot. Bajnok ebben a ligában a nagybecskereki Bórác, második az OFK Klek, harmadik a Farkasdi Tamis. A Nagykikinda Begaszentgyörgy községközi liga utolsó fordulójában a Tordai Olimpia 0-0-ás döntetlent játszott Begaszentgyörgyön a Podgrümecs csapata ellen, a Magyar Itta B Bega 13-1-es vereséget szenvedett a bajnok Vojda Stepai Crvena otthonában, a magyar Csányai Rohan pedig 3-0-ra nyert a Szerb Itta B október 1. pályáján. Bajnok a Crvena Zvezda, második a Nagykikindai Zsák, harmadik a magyar Csányai Rohan. A Bega a 4., az Olimpia 8. helyen fejezte a ligát. A zombori első osztály záró fordulójában a Szilágyi Törekvés 4-2-re legyőzte a szerb Miletici Zadrugát. Bajnok a Bácsordasi Pólet, második a Bácsent Iváni Brasztvó, harmadik az Alexa Sántics. A Törekvés 6 ponttal az utolsó, és a Veprődi Mladosztal együtt kiesett a zombori másodosztályba. Kiválóan szerepeltek a Spartakusz női szertornakú versenyző a Kosztolászon rendezett országos bajnokságon. A legsikeresebbnek Nina Sábics bizonyult, aki a felnőttek mezőnyében egyéni összetettben, ugrásban, felemás korláton, gerendán és talajon is aranyérmet szerzett. A juniorok között Leona Pricsics felemás korláton, Laura Pricsics pedig ugrásban végzett a dobogó második fokán, míg a pionírok mezőnyében Molnár Dokic Astrid ugrásban országos bajnoki címet szerzett, gerendán és talajon bronzérmes lett, egyéni összetettben azonban lemaradt a dobogóról és a 4. helyen fejezte a versenyt. Szabadkán rendezték a serdülő országos leánybajnokság döntő tornáját, amely 8 csapat vett részt. A Spartakus női röplabdázói a nagybecskereki Proletertől, a Krogai Váci Rádnicskitől és a Crvena Zvezda együttesétől is vereséget szenvedtek, a 7. helyért játszott meccsen azonban 3-1 arányban jobbnak bizonyultak a Zajecsári Timok csapatánál. Az országos bajnoki címet az újbánovci Omladinac szerezte meg, miután a döntőben 3-0-ra legyőzte a Crvena Zvezda gárdáját, a 3. helyért vívott meccsen pedig a Partizán 3-2-es győzelmet aratott a Kragujevac Váci Rádnicski felett. A Spartakusz férfi röplabda klub serdülő csapata 6. helyen végzett a Kragujevacon megrendezett országos döntőtornán. Az első fordulóban a Szabadkai együttes 3-1-re kikapott a Vojdina gárdájától, majd 3-2-re a Csácsaki Lotus együttesétől, a 3. fordulóban azonban 3-2-es győzelem következett a Crvena Zvezda ellen.
A Hejoston Stefan Lákovics csapata 3-1-es vereséget szenvedett a Nis ellen, és a 6. helyen zárta a döntőtornát. A Spartacus hegymászó sportklub versenyzői 6 érmet nyertek Belgrádban, az országos bajnokság 4. fordulójában, amelyen 10 klub 55 versenyzője vett részt. Medgyesi Ádám a nehézségi és a gyorsasági mászásban is aranyérmet nyert, Kis Réka gyorsaságiban első lett, nehézségiben pedig a dobogó 3. fokára állhatott. Ezüstérmet nyert Szabó Gergely nehézségi mászásban, míg Sárcsevics Emma szintén nehézségi mászásban bronzérmet szerzett. Finnország nyerte meg a tegnap véget ért jégkorong világbajnokságot, miután a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot. A bronz éremért vívott meccsen Norvégia-Kanada hosszabbítás után 3-2. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Jaksi Krisztián műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai hétkezdő Pannon Presszóban. Hát úgy látom, hogy nagyon szeszélyes időjárásunk van, lesz szükség az esernyőkre, nem csak ma, hanem az elkövetkező napokban változékony időjárásunk lesz Vajdaságban, úgyhogy nem árt, hogyha ott van a táskában az a kis hordoz, legalább az a kis hordozható esernyő. Én kívánom, hogy legyen szép a délutánatok, pihenjetek, egy jót tegyétek, ami jól esik, a szabadtéri programokat talán mellőzni kellene pont az eső miatt. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik, maradjatok továbbra is. A 91.5-ön ugyanis hamarosan érkezik Boros Alen és a Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ismét meghosszabbította Szerbia a kőolajra és kőolajszármazékokra vonatkozó kiviteli tilalmat, az új határidő július 2-a. A kormány közleményében az áll, hogy az export tilalomra a globális történések miatti ellátási gondok és a csökkenő kínálat miatt van szükség. Szerbia március 9-én döntött először a kőolajra és kőolajszármazékokra vonatkozó kiviteli tilalomról, majd a hazai piac megóvására, az árak megugrása és a hiány elkerülése céljából folyamatosan meghosszabbította az intézkedést. Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A Roadpol nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt. Ideiglenes útlezárás lesz Szabadkán a Tiszta Szerbia projekt keretében épülő szennyvízhálózat építési munkálatai miatt, tájékoztatta a szabadkai kommunális ügyi energetikai és közlekedési titkárság. A munkálatok június 3-a és 27-e között zajlanak majd az Orka utcában, írják az illetékesek. Hozzáteszik, hogy emiatt az Orka utca Zsák utcává válik a Proletár Brigádok utcai kereszteződés felül és az Erdőd utca felül is. A Nikola Demonya utca ugyancsak Zsák utca lesz, valamennyi jármű számára a Filip Filipovics utcai kereszteződéstől, kivéve a kivitelező gépjárműveit. Elindult a turista szezon Görögországban, ezzel együtt a szerbiai turisták visszatérő kálváriája is a határátkelőkön. A hétvégén volt, hogy 70 turista busz is várakozott az Észak-Macedónia és Görögország közötti Evzoni határátkelőn, miközben az utasok a nagy hőségben órákat töltöttek az aszfalton várakozva. A járművezetőknek azt tanácsolják, hogy alaposan tervezzék meg az utazást, használjanak alternatív határátkelőket még akkor is, ha azok komolyabb kerülőt jelentenek. Az utazási irodák szerbiai szövetségének igazgatója Alexander Senicsics az éjszakai és a késő délutáni érkezést javasolja.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, a következő napokban Szerbia szerte gyakoriak lesznek az intenzív záporok és zivatarok, a meteorológusok pedig külön kiemelik, hogy helyenként jégeső veszélye is fennáll.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
6: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mutat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.
3: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18

0: 0688 888 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: 2000-es évek a Panno Rádióban, kedden esténként 8 órától.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Panno Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.
4: Sohasem. Értettem fél.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka. Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A Roadpol nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt. Ismét meghosszabbított a Szerbia a kőolajra és kőolajszármazékokra vonatkozó kiviteli tilalmat, az új határidő július 2-a. A kormány közleményében az áll, hogy az export tilalomra a globális történések miatti ellátási gondok és a csökkenő kínálat miatt van szükség. Szerbia március 9-én döntött először a kőolajra és kőolajszármazékokra vonatkozó kiviteli tilalomról, majd a hazai piac megóvása, az árak megugrása és a hiány elkerülése céljából folyamatosan meghosszabbította az intézkedést. Ideiglenes útlezárás lesz Szabadkán a Tiszta Szerbia projekt keretében épülő szennyvízhálózat építési munkálatai miatt, tájékoztatta a Szabadkai Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkárság. A munkálatok június 3-a és 27-e között zajlanak majd az Orka utcában, írják az illetékesek. Hozzáteszik, hogy emiatt a Zorka utca Zsák utcává válik a Proletár Brigádok utcai kereszteződés felül és az Erdőd utca felül is. A Nikola Demonya utca ugyancsak csak Zsák utca lesz valamennyi jármű számára a Filip Filipovics utcai kereszteződéstől, kivéve a kivitelező gépjárműveit. A Szabadkai Kortárs Galériában megnyílt a Városkép című kiállítás. A projekt célja egy olyan kortárs művészeti gyűjtemény létrehozása, amely a helyi művészek alkotásait mutatja be a nagy közönségnek. A kezdeményezés támogatja a helyi alkotókat, ösztönzi új művek létrejöttét, és példát mutat azzal kapcsolatban, hogyan tud együttműködni a kulturális szféra és az önkormányzat. A Városkép gyűjtemény jelenleg 38 művész, 41 alkotását tartalmazza. A kiállítás 2026. június 27-ig látogatható.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, a következő napokban Szerbia szerte gyakoriak lesznek az intenzív záporok és zivatarok, a meteorológusok pedig külön kiemelik, hogy helyenként jégeső veszélye is fennáll.
0: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nóta! No,

hős, aki napjaidban úgy ragyog. Én nem vagyok csodatevő, nem nyithatok új lapot.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
3: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
2: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
5: Több helyszínen is tűz ütött ki tegnap Magyarkanizsa környékén. Jövő héten kezdődhet az aratás Vajdaságban. Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött ma Szerbiában. Súlyog Tamás nem mond le a Magyar Köztársasági elnöki tisztségéről, és Andrej Boka lett a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetője. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat vasárnap Magyarkanizsán. Az eddigi információk alapján a hatóságok nem tartják kizártnak, hogy szándékos gyújtogatás történt. Leégett a magyarkanizsai erdészház melletti épület, de a lángok elsősorban az aljnövényzetet és a kisebb bokrokat pusztították el. Balázs Zita tudósít.
6: Magyarkanizsán több helyen is tűz ütött ki vasárnap, a lángok azonban egymástól távolabb eső területeken alakultak ki, így felmerül a szándékos gyújtogatás gyanúja is. A helyszínre érkezett önkéntes és hivatásos tűzoltók közös munkájának köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így nem keletkeztek nagyobb károk. Elszenesedett deszkadarabok és beomlott tetőszerkezet. Ennyi maradt a magyarkanizsai erdészház mellett álló épületből, ahol vasárnap ismét tűz ütött ki. A helyiek és az illetékesek megerősítették, hogy előző héten is tűz pusztított ezen a területen. A tűzoltóság szerint szándékos gyújtogatás áll a háttérben. Bajtai Balázs, a Magyarkanizsai Községi Tűzoltó Szövetség elnöke.
7: Tegnapi délután folyamán összesen 4 helyre riasztották a kanizsai, a martonosi és a horgosi önkéntes tűzoltókat, valamint a hivatásos magyarkanizsai egységet és az erdészetnek a munkatársait. A magyarkanizsai erdészháznál újra gyulladt a tűz, amit a múlt héten is már egyszer oltottunk, valamint a tangazdaságnál, valamint a hidlábánál és az adorjáni határban égett az erdő.
8: Mitől alakulhatott ki ez a tűz, ez a több tűz?
7: Nagy valószínűséggel gyújtogatásról lehet szó, hiszen az elmúlt hét is arról szólt, hogy tehát 6 napon keresztül Martonoson is az erdőt oltottuk, és ennyi véletlen gyulladás nem lehetséges nyilván.
6: Vasárnap az erdő más részein is tűz pusztított. Az önkéntesek és a hivatásos tűzoltók közel 30 személlyel vonultak ki a helyszínekre, ahol hosszú ideig küzdöttek a lángokkal.
7: Tűzterjedését mindig a szárazság segíti elő legjobban. Most nincs olyan nagyon nagy szárazság szerencsére, ez ennek is köszönhető, hogy az aljnövényzeten nem terjedt el úgy a tűz, hiszen akkor nem hiszem, hogy meg tudtuk volna menteni az erdőt, de a tűzoltóinknak az odaadása és a hivatás tudata segít abban, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, úgyhogy a nagyon sok tűzoltónak köszönjük szépen itt is az együttműködést, és hogy megmentették a természeti kincsünket.
6: A közelmúlt egyik legnagyobb tűzesete is gyújtogatás következménye volt Martonosnál, ahol a lángok megfékezéséért csak nem egy héten át küzdöttek a tűzoltók. Az elkövetőt végül egy lakossági bejelentés nyomán sikerült azonosítani.
5: Várhatóan jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein, kezdődik az árpa aratása. A hónapok óta tartó szárazság és a csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Rózsa Krisztina riportja.
9: A következő héten megkezdődhet az aratás, először az árpa betakarításával. A folyamatos szárazság miatt a növények állapota gyenge, ami a mennyiségen is meg fog majd látszódni. A csapadék, ha esik a következő napokban, főleg a búzának kedvezne. Kovács Géza kispiaci termelő fejős teheneket tart, ezért kiemelten fontos számára az állatok megfelelő takarmányozása. Búzát és árpát is termeszt, azonban a szárazság és a csapadék hiány miatt jelentős terméskiesésre számít. Szerinte a júniusi eső az árpán már nem sokat segíthet, de egyes búzaparcellákon még javíthat a helyzeten.
10: Nagyon, nagyon szegényes aratásunk lesz, úgy nézem legalábbis. A búza az nagyon tönkrement, már még a tavasszal nagyon kevés csapadékot kaptunk erre, és hát abból nagyon-nagyon szerény mennyiség várható. Árpa az talán valamennyivel jobb lesz, az évek óta már inkább egy kicsit többet tud teremni, mint a buza, kevesebb befektetés is kell neki, és akkor mi takarmányként is termesszük, tehát azért termesszük, hogy a jószágoknak takarmánynak.
9: Az árpa parcellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöld el a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beérnek. Aladics Tibor, ludasi termelő.
11: Mindenféleképpen meg kell várni, hogy a 14%-os nedvesség alá essen a mag, és abban az esetben szabad csak nekiállni a kombályozásnak. Hát majd ezt látni fogjuk, kísérjük minden nap a helyzetet, de én mégis úgy gondolom, hogy még igazából nincs itt az ideje. Nagyon sok parcellákon látszódik még az, hogy vannak benne zöld foltok. Ezt mind meg kell várni, hogy teljesen beérjen az egész parcella, és akkor utána csinálni egy nedvességmérést is, hogyha minden adat azt mutatja, hogy készen áll a növény arra, hogy learassuk, akkor aztán neki lehet kezdeni.
9: Aladics Tibor szerint az idei szárazság leginkább a búzát viselte meg. A kalászok végei több helyen elszáradtak, amihez a nedvességhiány mellett a májusi fagyok is hozzájárultak. A termelő szerint a búza esetében komoly terméskiesés várható.
5: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A Roadpol nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párti és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a Magyar Péter ma a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter a kormányváltás után május 31-éig adott határidőt a köztársasági elnöknek a lemondásra. Rafek Violetta összefoglalója.
12: Magyar Péter azért látogatta meg az államfőt, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnék helyreállítani. Közölte, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. A magyar miniszterelnök szerint Súlyog elnökségének története semmi másról nem szól, mint arról, hogy a köztársasági elnök minden esetben a hallgatást választja. Hozzátette, a gyülekezési jog korlátozásánál, a titkosszolgálati eszközök ellenzékiekkel szembeni bevetésénél és a politikai önkénteseket ért fizikai támadásoknál is hallgatott Súlyog Tamás.
13: Egy köztársasági elnöknek ilyenkor kötelessége lett volna felhívni a hatalmat arra, hogy hagyjon fel a saját honfitársai elleni uszítással, kötelessége lett volna megszólalni, hogy a bukott kormány hagyjon fel a háborús uszítással, vagy éppen a polgárháborús uszítással. Erre is azt mondta Súlyog Tamás, hogy ez neki nem feladata.
12: Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet. Ezt még vasárnap este jelentette ki a magyar államfő a Facebookon közzétett videójában. Súlyog Tamás hozzátette, a hatályos alkotmányos rend szerint a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel.
14: A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Úgy vélem, a kialakult helyzet megoldásában hatékony segítséget adhat az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság szakértői közreműködése, melyet ennek érdekében nemrég kezdeményeztem.
12: Magyar Péter hangsúlyozta, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. A magyar miniszterelnök azt mondta, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Tájékoztattam az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat, fogalmazott Magyar Péter.
5: Az elkövetkező időszakban a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetői posztját Andrej Boka rendező tölti be, közölte a Teátrum a Facebookon. Andrej Boka 1985-ben született Szabadkán, a Belgrádi Művészeti Akadémia multimediális színpadi alkotás szakán szerzett diplomát, művészetét számos díjjal tüntették ki szerbiai és külföldi fesztiválokon egyaránt. A szabadkai közönség találkozhatott már előadásaival, rendezett a Kosztolányi Dezső Színházban, a Szabadkai Gyermek Színházban és a Szabadkai Népszínházban is. A pontos idő 16 óra 11 perc.
0: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fokot mérhetünk. Holnap változó felhőzet mellett többnyire napos idő várható, számottevő csapadék holnap már nem valószínű, erre nem kell számítanunk. A csúcsértékek pedig 25-26 fok körül alakulnak kedden.
16: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.
0: Reklám.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
18: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
18: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
16: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Jonatas és Dennis Lloyd közös dalez volt a Diamonds. Hello mindenkinek, elindult a csillagulás, jönnek a legnagyobb kedvencek itt a folytatásban a 91.5-ön. Ti pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt pedig 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és ott van a Facebook is, Csillagulás Pannó Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, és üzenetben kérni, kívánni, ahogyan azt páron már meg is tették. Hamarosan tehát az első mai kérések teljesülnek, előtte viszont jön az Ear The Script csapat és a Man in the Arena című dal, egy újdonság tőlük, aztán pedig itt lesz még Leoni és a Moonlight. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban a műsor házigazdáját, na mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Itt szólt a Moonlight, egy újdonság itt a mai csillaghullás első órájában, ahol is most már az első mai kérések teljesülnek. Hello csillaghullás, EVK-től szeretnék egy dalt. Köszi, jó műsort! Bella kérte, legalábbis rám bízta, melyik dalt játszom. Ja, majd a Subemella Rádió, mégpedig Enrique Iglesias egy jól ismert dala, talán a címe alapján nem annyira, de ha meghalljátok, akkor biztos nyára be fog ugrani. Üdvalen Samira The Rain zenét pörgesd le. Otto kérte ezt a klasszikust, 1995-ből szól. Eső volt már, úgyhogy mutatni aktuális. Jön mindjárt majd Samira. Szia, Freddy Csodák című dalát hallgatnám meg. Szóljon mindenkinek. Vali üzenete volt ez, ő majd tehát Freddy is. Szép napot, így indul a következő, a Dániel Fitől szeretném, ha nem búcsúztam el. Köszönöm, ha szólhat. Tünde. Szólhat bizony, majd a Dániel Fi csap, a Dániel Fi Gergőjék. Illetve szia, Moves Like Jagger pörögjön nekem is azoknak, akik most is szívesen hallgatják. Ez pedig Albert üzenete volt. Egy mai napig nagyon jó szóló dal, Maroon 5 és Christina Aguilera-tól, előtt a Daniel Fi, itt lesz Enrique Iglesias, hallgatjuk Freddy dalát, illetve kezdésnek már is pörög Samira és a The Rain.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Érzelmileg
1: rollercoaster. A folytatásban a BSV-ből Matyi mesél, kicsit visszagondolva a kezdetekre, és hát, hogy mi is a siker titka a csapatnál.
2: Tényleg egy nagyon más korszak volt, ugye akkor a rap zene az olyan szinten ilyen underground műfaj volt, hogy nem gondoltuk, hogy ebből valaha lesz valami, vagy hogy így komolyan vehető produkciót fogunk letenni az asztalra, vagy ilyesmi. Mi csak tényleg fiatalok voltunk, és rappeltünk a önmagunk szórakoztatására, szóval ezért történt meg az is, hogy úgy voltunk vele, hogy elhívtak koncertre, vagy elhívtak fellépni, de hát végül is akkor nincs, hogy csak nem megyünk, azt nem foglalkoztunk vele. De aztán kezdett teret nyerni ugye ez a műfaj, és az internet is kezdett teret nyerni. Akkor jött elő a YouTube. Tulajdonképpen amúgy az első 9 év, az mondhatni, az egy ilyen bohockodás volt. Tehát ha úgy vesszük, csak ugye ebből a bohockodásból ugye lett egy nagy közönségünk is már akkor. Ő egy eszkort, megmalmozd, megránt, és aztán megfolyt. Igen, nyilván ez aztán az idők, ahogy haladt az idő, úgy átalakult, tehát nyilván ez lett a fő munkánk, szenvedélyünk, szerelmünk, minden, szóval azért nőtte ki magát ennyire a BSV, és már nem is nézzük a nézettséget egyáltalán, tehát hogy olyan szinten, persze az ember mindig örül annak, hogyha sikeres egy dal, de már annyiszor megdöntöttük a saját rekordunkat, és olyan szinten egy, hál' Istennek vagyunk már olyan pozícióban, hogy a zene az tényleg egy ilyen szerelemprojekt.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
7: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
6: 21 órától.
8: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: 22 órától.
9: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
6: 23 órától.
10: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz. Éjféltől pedig.
11: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
12: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
6: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
13: My name's Cyril.
14: Ich bin Robin Schulz.
15: Csillag, csillag, csillagullás, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Szevasztok, jelenleg a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat.

Ő már Teddy Swims, és itt van a legújabb dala, amely Mr. Noi dala címet viseli. Annak idején a YouTube-on töltött fel feldolgozásukat, és ezek a videók milliós nézettséget értek el. Ebben bizony nagy szerepű volt annak, hogy felfigyeltek rá. Aztán megjelent a Lose Control című dal, és a többi már történelem, ez pedig a legújabb remix változatban ugyan, de a Mr. Noi dala.

0: Perfect és a So Good. Itt a csillagulás mai második órájában, ahol is a folytatásban újabb kívánság dolog teljesülnek, és egészen 19 óráig lehet még kérni kívánni. Itt a folytatásban, szia, az NSYNC Bye Bye Bye című dalát szeretném. Köszi, ha mehet. Ildikó kérte tőlem, ez egy NSYNC klasszikus, tehát mindjárt hallhatjuk. Szevasz, Alen, jó a műsor szokásosan, az Infinity pörögjön Guru Josh-tól. Deján kérte. 2008-ból jön majd, az Infinity a blokk végén hallgatjuk ezt a klub klasszikust. Hello Majkától a Belehalok, ezt kérném a kívánság műsorban. Üdve Zoltán! Meghallgatjuk ezt is, Majka Curtis és BLR dala. Szia, Andi vagyok Tompádól, Teddy Swims The Door című dalát szeretném, és köszönöm. Ez pedig már egy jó kis mai kedvenc, Teddy Swims másodszor ebben az órában. Hát a korábbi dala, a The Door, ezt is hallgatjuk tehát, illetve sziasztok, Zanzibártól a Szólj Már című dalát kérném, köszönöm előre. Anna üzenete volt ez. 2002-t írtunk, amikor is Terecskai Rita és csapata a Zanzibár kiadta ezt a dalt. Jön tehát a Szólj Már, előtte NSYNC-től a Bye Bye Bye, utána Teddy Swims és a The Door, itt lesz Majka Curtis és BLR-től a Belehalok, majd pedig Guru Josh Project és az Infinity, egészen pontosan 2008-ból, csak itt a csillagulásban.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió. Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.
1: Sziasztok, Körtis vagyok, és hallgassátok a Pannon Rádiót, én is ezt teszem.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
5: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson Varga Bencét, illetve Mező Misit hallhatjuk. A Magda Cum Laude frontembere, a Záporozsáccal állt össze, és elkészítettek egy közös dalt, ennek a címe Köszi. Hogy legyen helyem a
2: világban. Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még marad, azt elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És ez könnyen. Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az színvilágot, most színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló.
9: Amikor a zene is önmagát kereste...

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban, minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádió.

Mint egy 10 nap múlva kezdetét veszi a 2026-os foci világbajnokság, ez pedig a hivatalos dala Shakira is Burna Boy, Die Die. Ez volt itt a csillagkulás harmadik órájában, ahol is most újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, Len, kérjük az Elmegyek című dalt Rózsa Magditól, hogy jobban menjen a terasz festés. Jó a műsor, Ildikó. Köszönöm szépen, Ildikó. Jó szórakoskodást, eredményes munkát kívánok, Rózsa Magdi pedig mindjárt jön majd az Elmegyek című dalával. Hali, a jobb hétfői munkakedvhez, Pörögjön Flowrider-tól a Right Round. Köszi, Alán, Tamás voltam. Tamás pörögni fog, jobb munkakedvet, kitartást kívánok. Jön majd a Flowrider és Kesha dala. Hello csillagkulás, a Despacitót szeretném mindenkinek, aki most is kedveli. Ezt már Nellytől kaptam, egy latin kedvenc, tehát Luis Fonsi, Daddy Yankee és a Despacito, ezzel indulunk mindjárt. Szia, Topic Breaking Me, ez szóljon nekem meg a melótársaknak ide Magyar Kanizsára, üdve Valentin és a többiek. Jó melót kívánok, jó munkát kívánok, srácok! Topic, A7S és a Breaking Me, egy jó kis mai kedvencet hallgatjuk majd a blokk végén, illetve sziasztok, az éjjel soha nem érhet véget, ezt kérném. Csabától kaptam a kérést, illetve üzenetet, úgyhogy jön a Soho Party klasszikusa, aztán Topic A7S-szel, itt lesz Flowrider Kesha-val, hallgatjuk Rózsa Magdi dalát, kezdésnek viszont Luis Fonsi és Daddy Yankee következik.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385.

0: 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: És kérem szépen Calvin Harris után Too Unlimited jön.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Kapcsoljuk be azt a bizonyos képzeletbeli időgépet, mesélj nekünk a kezdetekről, hogyan indult minden abban a távoli 1991-ben. A kezdet lévén szó, nos, 1991-ben én kezdtem az egészet egy producerrel, aki mutatott nekem egy démót, amin dolgozott, amivel nem igazán tudott mit kezdeni. Ez volt a Get Ready For This. Felajánlottam neki, hogyha szeretne bele rap betéteket és vokál részeket, akkor abban tudnék neki segíteni. Egy hét múltán elküldte a zenét, mivel tetszett neki az ötletem, így hát neki láttam megírni a rap betéteket, és sikerült belecsempésznem egy női hangra írt részt is. Akkoriban még nem volt kilátásban női vokalista, csak ötlet szinten, de igény mutatkozott rá. Így a producer megkért, hogy találjak egy énekesnőt, akivel felvehetjük a dalt. Szerencsére egy jó barátom ismerte Anitát, hiszen ő is Amsterdamban élt, mint én. Bemutatott minket egymásnak, majd megkértem, hogy készítsük el együtt a szóban forgó kislemezt, mivel ki tudja, hát ha siker lesz, és lesznek majd fellépéseink is. Igen mondott, felvettük a dalt, elküldtük a producernek, aki kidolgozta, majd egy angliai kiadónak továbbította, azzal a meggyőződéssel, hogy tuti befutó lesz a dal, és lám, egy hónappal később a UK chart, a hivatalos angol toplista második helyén voltunk vele. Igazán különleges volt, hogy minden rövid idő alatt, mintegy 6-7 hét alatt zajlott le.
3: Yeah, and then I think a month later it was number 2 in the UK chart, so it was just like everything what happened in 6-7 weeks. So it was kind of special.
2: Az elmúlt évtizedben sok változást ért meg a csapat. Mondd el nekünk a fontosabb tudnivalókat.
3: More than happenings, well, you know, we split to an amazing in 96, because, yeah, at that point, you know, we've been working for 5 years together.
2: Ami a fontosabb történéseket illeti, nos, volt egy leállásunk 1996-ban, mivel tudod, Anitával nagyon komoly és pörgős 5 évet dolgoztunk végig 1991-től, és hát minden nap együtt, folyamatosan csak a munka volt, így már kezdtünk besokalni, és más dolgokat is szerettünk volna csinálni. Én a producerkedésre szerettem volna koncentrálni a saját kiadómnál, hiszen voltak saját gondozású előadóim is akkoriban, Anita pedig tévés szerepléseket szeretett volna inkább vállalni, úgyhogy ott bizony leálltunk a Too Unlimiteddel, és hosszú, mint egy 13 évnyi szünet után 2009-ben elkezdtünk fellépni, mint Ray és Anita. Nem sokkal később leültünk a producerrel, akivel régebben is együtt dolgoztunk, aki a csapat jogaival rendelkezett, hogy tárgyaljunk arról, hogy hivatalosan is Too Unlimitedként tudjuk folytatni. Így tehát ismét összeállt a régi csapat, és lenyomtunk jó néhány bulit, majd annyi felkérés jött a világ minden pontjáról, hogy hihetetlen, alig győztük mind teljesíteni. Mindenki Too Unlimited bulit akart a visszatérés hírére. És így működtünk 2009-től egészen 2016-ig. Tudod, én nagyon imádtam és imádom is a pörgést, akár 3 műsort is szívesen megcsináltam egy este alatt, ám azon a ponton Anita már nem szeretett volna ennyi fellépést vállalni 2 gyermek mellett. Ő nagyjából 40 fellépést akart évente, én pedig legalább 100-at. Majd mivel szóló karriert is szeretett volna indítani, párhuzamosan a csapattal, ezért a producerünk válaszút elé állította. Vagy a szóló karrier, vagy a Too Unlimited. És itt Anita a szóló karriert választotta, 2016-ban tehet. Úgyhogy ez kicsit nehéz időszak volt, de nem sokkal később, mivel bulikat is szerveztem, és Düsseldorfban volt egy show a Venga Boys-szal. Szerencsémre volt ott egy énekesnő, Kim, aki akkor épp helyettesítő volt a Venga Boys-nál. Nagyon megtetszett a hangja is, amit képviselt, és felkértem, hogy legyen a Too Unlimited énekes nője. Jöjjön velem turnézni, hiszen rengeteg már lekötött fellépésünk volt Anita kívánlásakor is. Igen, mondott szerencsémre, majd bemutattam a produceremnek is, és azóta 2016 óta töretlenül Kimmel dolgozom, és nagyon jól megy. Imádok fellépni, imádom a rajongóinkat, ezért is volt fontos számomra, hogy tudjunk tovább menni, fellépéseket vállalni, és itt tartunk most.
3: The best feeling for me to perform, to travel, meet the fans, and you know, so for me it was really important to keep going with doing shows. Yeah, and that's where we at right now.
1: Csillaghullás.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from Too Unlimited and you're listening to Pannon.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
7: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
8: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
9: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
8: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

0: Klasszik Fantasztik! Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.
1: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás. És itt a Csillagullásban ebben az órában még egy kívánságdal teljesül. Szép napot szeretném meghallgatni Miley Cyrus End of the World című dalát, és további jó műsort kívánok. Gyöngyitől kaptam, úgyhogy jön Miley Cyrus és hát a világ végéről szóló felvétel.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
8: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
8: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
8: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ez volt a Satisfaction Skank. Fatboy Slim egy hivatalos mashupot készített a saját dalával, és ugye a Rolling Stones klasszikusával. Így lett tehát a Satisfaction Skank. Valahogy így szól, egyébként hivatalos videóklipje is van. A legnagyobb videó megosztó portál a megtekinthető. Itt a csillagkulás utolsó órájában pedig elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szép estét, Alan, jó munkát! Kérném Duke Dumont Ocean Drive számát, és küldöm minden hallgatónak. Üdve, Tigi! Már is jön mindjárt Duke Dumont, utána pedig szia, Niki vagyok, Tóth Abigail Sugar Daddy dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszi szépen! Meg lesz, szóval jön Tóth Abigail Accent-tel, előtte viszont Duke Dumont, és az a bizonyos Ocean Drive.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagulás. Több mint kívánság is volt.

Rewind, Repeat It. Martin Garrix és Ed Sheeran dala. Ez szólt itt újdonságképpen a Csillagkulás mai utolsó órájában. Martin Garrix pedig a Világsztárok estének állandó szereplője, minden szombat este az utolsó órában hallgatható a rádió műsora exkluzívan, csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán, ahol is most 90-es évek jönnek, egy jó kis egybelegbe formálva, ez várjátok 20 óráig, utána 20 és 22 óra között, maradva még a 90-es éveknél, rádiós válogatás lesz majd hallgatható, akkor már nem mixben, illetve 22 órától érkezik Molnár B. és a Klasszik Fantasztik újabb adása. Itt a Pannon Rádió hullámhosszára. Elszállt a kínálat a folytatásban, Csillagkulás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást. A holnapi viszonthallási pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Várhatóan jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein. Kezdődhet az árpa aratása. A hónapok óta tartó szárazság és a csapadék hiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. 5 zenekar koncertjével zárult a Folk Music Fest Palicson. A már 12. éve megrendezett kulturális program ezúttal is bebizonyította, hogy jelentős érdeklődés övezi a népzene népszerűsítését szolgáló rendezvényeket. A fesztivál záróestjén a Juhász zenekar, a Rávnica, a Csantavéri Mendikusz, a magyarországi Vujicsit együttes, valamint a Danubia tambura zenekar lépett színpadra. Látványos villámcsődületet tartottak a hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportjai vasárnap este Szabadka központjában, hogy népszerűsítsék az idei Durindó és Gyöngyösbokréta népzenei és néptánc fesztivált. A vajdasági magyarság egyik legjelentősebb kulturális rendezvényét június 5-e és 7-e között tartják hajdújáráson.
1: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.

0: dance. We're going to dance and have some fun.
1: Dig.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Yeah. És most!
1: Let's get it started!
0: Indul az időutazás! A legnagyobb dance klasszikusok, emlékezetes klubzenék minden időből! Ez a Klasszik Fantasztik!
2: Halló mindenkinek, ez itt a Klasszik Fantasztik, és annak is legújabb epizódja a mikrofonnál Molnár V. A lemezjátszóknál pedig ezúttal Gabriel B. foglal helyet, és indul a nagyjából 60 perces időutazás. Mindenféle korszakból a legnagyobb dance klasszikusok szólnak. Sheryl Cole-lal kezdünk az Egyesült Királyságból, bár mostanság csak Sheryl néven, az egyszerűség kedvéért, így hallhatnak róla. A Girls Aloud egykori tagja, és tőle a Call My Name szól 2012-ből, a remix neve pedig Calvin Harris, aki szintén nem egy aprócska kis név az elektronikus zenében, úgy gondolom. Aztán maradva a briteknél, a Roll Deep jön, és 2010-ből a Good Times, ami nagyon sokat pörgött, Judy Connor csodálatos vokájával. Aztán pedig egy nagy legenda, Ultra Nate-ről van szó, akinek egyik legismertebb korongja mindenképpen a Free című dal, de azért volt néhány, nem futottak még kategóriába tartozó, nagy-nagy dobása, bár tény, hogy a Free árnyékában ezek talán egy kicsit haloványabbnak tűnnek. 1998-ban a Find the Cure szól, a Full Intention, amely szintén egy angol brigád, na az ő remixelésükben szól majd akkor rövidesen. Aztán David Morales 1998-as Need in You című slágerét 2 évvel később újra gondolták, egy plusz vokált adtak hozzá, Juliet Roberts jó voltából, így lett teljes szerintem a kép, mert hogy önmagában instrumentálisan se volt ez olyan rossz, de azért így vokállal lett teljes egész, így a Need in You 2000-es változata a Klasszik Fantasztik első etapjában nem sokára szól majd. Én a Molnár B vagyok, jó szórakozást mindenkinek!

A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. Keresd minket a Facebookon, a Klasszik Fantasztik oldalon, vagy kövess be minket Instán. klasszikfantasztik.hu.

Ez a Klasszik Fantasztika, a mikrofonnál Molnár B, és az időutazásban segít nekünk most a lemezjátszóknál Gabriel B. Haladunk is tovább, a Sugar Babes jön, Bounce You Now, ez a dal címét. Most lehet, hogy többen felszisztenek, hogy mi, hogy ez azért az elektronikus zenétől csúnyán messze van, mert hogy ez egy pop csapat, ezt kár szépíteni. Isteni csajok 2007-es korong, viszont a német Spencer and Hill formáció jó voltából mindenképpen helye van a mai összeállításban, mert hogy így már azért egy kicsit adrenalinban gazdagabb, jó? Aztán a Miami Dub Machine jön, ez egy nagyon jó dal, a Cube Guys jó voltából, akik már párszor szerepeltek itt a Klasszik Fantasztik epizódokban. A Mobile jön, és hogyha a dallam esetleg ismerős lenne, akkor természetesen az nem tévedés, mert hogy ez a 2015-ös korunk egy deep dish dalból táplálkozik, a Flashdance-ből, amely 2004 egyik legnagyobb klubslágere volt, bár az is azért egy átirat, mert a dal cím beszédes, a Flashdance cím 80-as évekbeli film egyik betétdalához nyúltak hozzá, és ezt a szempelt használták ebben a dalban is, amit meghallgatunk. Aztán jön 1999 egyik legtöbbet játszott rádiós sikere, és ez nem csak Magyarországra, nem csak Európára, hanem nagyjából az egész világra érvényes. Sonicról van szó, aki egyébként egy kitűnő brit lemezlovas, és az It Feels So Good, amikor is elkezdett énekelni és nem csak DJ-zni, ez egészen a Billboard Hot 100 slágerlistáig röpítette, ahol jó néhány hetet lehúzott ez a dal. Tulajdonképpen, hogyha Best of összeállítást kellene csinálni 1999-ből, nagyon nem is lehetne megkerülni ezt a dalt, nem mint hogyha mondjuk szeretnénk. It Feels So Good, mindjárt ez is szól a Klasszik Fantasztik folytatásában.

Ez a klasszik, fantasztikus, az időutazás folytatódik, a mikrofonnál Molnár B, a lemezjátszóknál pedig Gabriel B. Haladjunk is tovább, ahogy kell, Double 99 és a Rip Groove, és egy olyan stílus, amely talán eddig még nem nagyon szerepelt a klasszik fantasztikban, pedig az elektronikus zenei folyamatok része a Garage. A formáció egyébként első kislemeze volt, ez 1997-ből, amit most gyorsan meghallgatunk, aztán maradunk hasonló vizeken, vagy hasonló stílusnál, viszont már egy sokkal ismertebb csapattal Magyarországon is többször jártak már. A Groove Armadáról van szó, és 2001-es nagy sikerük a Super Stylin, amit meghallgatunk. Egyébként számos országban listavezető volt: Ausztrália, Belgium, Írország, Olaszország, Hollandia, és természetesen az Egyesült Királyság sem maradhatott ki ebből a csodálatos sikerparádéból. Aztán az Example első kislemezét hallgatjuk meg 2010-ből, és még hol volt a Change the Way You Kiss Me és a sok-sok dal, amely a 10-es évek első felében az Example-t óriási csúcsra lökte, mert hogy megkerülhetetlen formációja volt a pop dance kategóriának ez a csapat. Meghallgatjuk sorrendben tehát az elsőt, Kickstarts nagyon rendben volt. Utána pedig Morgan Page jön, aki már szerepelt a Klasszik Fantasztikban egy ismertebb dallal, a Longest Road-dal. Az amerikai DJ ezúttal viszont egy igazi finomságot, a Fight for You-t tartogatja nekünk. Sultan and Ned Shepherd két kiváló kanadai DJ remixelésében a Klasszik Fantasztik folytatásában.

0: A végére azért itt egy nagyon komoly lépegetés volt, ez bizony techno, mégpedig 2006-ból. Oxiai francia producer és a Domino szólt 2006-ból, tehát amely az azért készült hébe-hóba, mondjuk 2017-ben is egy ismertebb remix változat, de nagyon komoly kis lépegetés volt, és talán, hogyha a klubköröket nézzük, akkor mondjuk a Koronitában annak idején erre azért komoly hajnali vagy reggeli délelőtti lépegetések voltak, én nagyon úgy gondolom. Ezzel teszünk pontot a mai klasszik, fantasztik végére, és köszönöm mindenki figyelmét Gabriel B. nevében, aki egy kitűnő zenei összeállítással örvendeztetett meg minket ebben a nagyjából egy órában. Találkozunk a legközelebbi alkalommal, és én a Molnár B. voltam. Sziasztok!
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.